Mi most az elét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

nyáron sem lazítunk. Hangulat és stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

A világbajnokság szempontjából most ért véget csak a tegnapi nap 6 órakor, amikor befejeződött a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés. Úgyhogy akkor épp időben indítjuk a pénteki június 19-i vekkert. A szokásos jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és a nyaruk az bizony élménydús. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Ed Sheeran és Adiza, 7 perccel járunk 6 óra után, lecsekkoltam az időjárást. Ma még elviselhető lesz a meleg, ha minden igaz, és csapadékra sem nagyon számíthatunk, bár ott 5-10% azért ott van, valószínűleg azért alibinek, hogyha mégis esik, akkor lehessen azt mondani, nem mondtuk azt, hogy ki van zárva az eső. A holnapi nap is hasonló, napfényes, picit melegebb, mint a mai, 27-120 fokos csúcsértékesnek ígérkezik, ugyanúgy az eső valószínűsége 10-15%. Vasárnap, na az aztán, hát majdnem, hogy forró lesz, 29 Celsius fokos csúcsérték, az eső valószínűsége ugyanúgy 15-20%. Nagyobb valószínűsége annak, hogy tényleg jöjjön némi égi áldás odafentről, esőcseppek formájában, az hétfőn és kedden van. Nem lesznek ezek sem kevésbé hűvösebb napok, 28-29 Celsius fok, sőt szerdára, jövő héten szerdára 30 fokot jósolnak, tehát nyárias idő lesz, amelybe időnként akár az eső is bekavarhat. Van erre esély, nagyobb esély hétfőn és kedden. Úgyhogy remélem, hogy megúszuk a hétvégét szárazon. Szárazon abból a szempontból, hogy nem ázunk el. Így vagy úgy. Mert ha medence mellé menjünk, akkor ott kétlem, hogy bárki is megúszná szárazon, nem azért megy a medence mellé. De tényleg strandidő lesz, úgyhogy ki lehet használni.

Emisztőárt és Nakan volt 6 óra 18 perc van, június 19-e Magyarországon, ez Nemzeti Emléknap. Annak emlékére, hogy napra pontosan 35 évvel ezelőtt, 1991. június 19-én hagyta el Magyarország területét az utolsó szovjet katona. Bár a szovjet csapatok kivonása Magyarországról 1991. június 30-ára volt hivatalosan kitűzve, a ruszkik 11 nappal hamarabb elmentek. Így hát a Magyar Országgyűlés 2001-ben június 19-ét nem

Bruno Mars és Rose ATP, 6 óra 26 perc van, péntek, június 19-e, a labdarúgó világbajnokság csütörtöki játéknapja nem olyan rég ért véget, amikor kezdődött a Wecker, akkor fejeződött be a Mexikó-Dél-Korea mérkőzés. Itt jönnek tehát az eredmények, hogyha valaki szeretné ezeket nem hallani, elég szépen fogalmaztam, tehát hogyha valaki tényleg nem akarja hallani, hogy ma éjszaka, a mi időnk szerint milyen eredménnyel zárultak a mérkőzések, akkor most ne figyeljen. Nézzük csak. Csehország, Dél-Afrika. Ugye az első fordulóban két vesztes csapat találkozott. És azt előre lehetett tudni, hogy amelyik veszít, az mehet haza. Lejátszik még egy fordulót, de amúgy igen, csomagolhat lassacskán. Hát a két első fordulóban vesztes csapat döntetlent játszott, úgyhogy talán ott még él a remény, hogy esetleg legjobb csoport harmadikként, legjobb nyolc között ott lesznek. Csehország, Dél-Afrika 1-1. Svájc 4-1 arányban győzte le Bosznia-Hercegovinát. Talán meglepetés, talán nem. Katar, amely az első fordulóban, ugye ez B csoport volt, Svájc nem bírt Katarral, ők döntetlent játszottak, de jött Kanada is 6-0-ra győzte le a katariakat. És a legutóbbi mérkőzés, amely ma reggel 6 órakor ért véget, az első forduló két győztes csapata játszott, Mexikó és Dél-Korea. Mexikó már így a második forduló után biztosan tudja, hogy ott lesz a következő fordulóban, egyenes kieséses szakaszban, hiszen 1-0-ra legyőzte Dél-Korea együttesét. És akkor jöhet a pénteki játéknap a labdarúgó VB-n, de ezzel egy picit később foglalkozunk. Paul Abdullal folytatjuk. Az amerikai énekesnő a mai napon születésnapot ünnepel. Isten éltesse őt, és hát nyilván mindazokat, akik a mai napon vele egy

Right on Night Clowns, it's Friday, vagyis péntek van. Mondjuk ez tényleg így van. Ráadásul tegnap tette közzé a polgármester hivatal Facebook oldala az információt, miszerint úgy írták, hogy holnap nyitunk, de mivel ez tegnapi poszt, az azt jelenti, hogy a mai napon nyit a strand, ki is vannak téve a fényképek, víz már ott a medencében. Tetszik ez a kék szín nekem amúgy. És amúgy az Alpolg is a héten ugye volt benne a stúdióban, és ő is mondta, hogy igen, készülnek, rendben van. A mai napon tehát megnyílik a városi strand, és ami fontos, a belépés a mai napon ingyenes. Strand idő lesz a hétvégén, ki lehet használni. Jó lubickolást! Party all the time! Még Eddie Murphy énekelt ezt a dalt a 80-as években. Nemrég dolgozták át Hannah Lang és HVRR. Jó reggelt!

Tóth Andi vadonatúj dala júniusban. Ez körülbelül a téli állam, hogy az embernek elege lett már a hideg időjárásból. Azt mondja, hogy februárban inkább lefekszik, és majd felébred júniusban, amikor ismét itt a nyár. Szóval ez egy tényleg vadjúj dal Tóth Anditól videoklippel együtt. Ilyesmire régen volt példa, az énekesnő ugyanis 3 évvel ezelőtt bejelentette, hogy felhagy az énekléssel. Azért még ezt követően is énekelt különböző műsorokban, valamint saját márkájához készített 2 dal, de énekesnőként azóta nem tevékenykedett. Idén márciusban szólt arról, hogy jön majd a dal júniusban. Hát itt van, amúgy nem rossz. 6:40 van. Rudy & Co-val folytatjuk. Mama Radio. Jó reggelt!

Wes és Alanei 10 perc választ el 7 órától. A C és a D csoport második fordulójával folytatódik a mai napon a 2026-os amerikai-mexikai-kanadai közös rendezésű labdarúgó világbajnokság. Nézzük a párosításokat és az időpontokat is. Van egy fura időpont is. De kezdjük a D csoport második fordulójának első mérkőzésével. Ma este 10 órától a házigazda Egyesült Államok játszik Ausztrália ellen. Aztán éjfél után egy órával, vagyis éjjel egy órakor a C csoport mérkőzése következik. Skócia Marokkóval játszik. Ugyancsak a C csoport mérkőzésével folytatják nem háromkor és nem hajnali négykor, hanem a kettő között fél négykor kezd Brazília Haiti ellen, és a pénteki mérkőzésnap holnap reggel 6 órai kezdéssel a Törökország Paraguay mérkőzéssel készül arra, hogy lezárjon egy újabb napot. Hát, jó, mondjuk tekintve, hogy holnap szombat, talán ilyenkor az ember könnyebben felmarad éjszakán, ezen az éjszakán, legalábbis ha érdekli a Brazília-Haiti mérkőzés, az van egy tényleg lehetetlen órában, hajnali fél négykor. Na, de van, aki fel kell szombaton reggel 6 órakor, hogy megnézze a Törökország-Paraguay mérkőzést? Valószínűleg igen.

Antique és Murumu 2,5 perc választ el 7 órától, zárjuk a Vekker első óráját, 7 órakor jönnek a hírek, addig itt vannak a szavak. Words, Zara Larsson és Alessio Dalát halljuk. Jó reggelt!

0: Tüntetnek a pásztorok, büntetett a környezetőrség, az év álomcsapatába került Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai juh- és kecsketenyésztőket tömörítő Romovis Szövetség azonnali lemondásra szólította fel az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökét. A szervezet közölte, amennyiben a vezető ma nem távozik tisztségéből, a gazdák utcai tiltakozásokat indítanak. A követelések hátterében a kiskérődzők pestise miatti válság kezelése áll, amely a szövetség szerint súlyos következményekhez és a romániai élőállat exporta leállásához vezetett. A pásztorok június 23-án a hatóság bukaresti székháza elé vonulnak demonstrációra. Emellett azt kérik, hogy Nikos Ordán államfő vizsgálja meg a helyzet nemzetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági és vidékfejlesztési hatásait. Románia egyre nagyobb mértékben szorul rá az energiaimportra, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből, amely az Országos Statisztikai Intézet adataira épül. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a kőolajtermékek, a földgáz és a szén behozatala. A kőolajtermékek importja 36,7%-kal, a felhasználható földgázé 46,8%-kal, míg a nettó szénimport 24%-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan a villamosenergia termelés mintegy 7%-kal nőtt, elsősorban a vízerőművek teljesítményének és az új megújuló energiaforrásoknak köszönhetően. Az év első 5 hónapjában 229 ellenőrzést végzett a Hargita megyei környezetőrség. Az ellenőrzések során összesen 37 szankciót szabtak ki, 7 figyelmeztetést és 30 pénzbírságot, amelyek összértéke elérte a 875 ezer lejt. A hatóság tájékoztatása szerint a leggyakoribb szabálytalanság a környezetvédelmi engedély hiánya volt. Emiatt 19 esetben összesen 585 ezer lejbírságot róttak ki. A környezetőrséghez az év első 5 hónapjában 48 panasz érkezett. A női labdarúgó Szuperliga álomcsapatába került be a székelyudvarhelyi Geréd Erika, az FK Csíkszereda játékosa. A válogatott futbalista mellett csapattársa, az amerikai Lindsay Porter is bekerült a 2025-26-os idény csapatába. Ezt a Román Labdarúgó Szövetség által felkért szakemberek szavazatai alapján állították össze. A szezon ideális 11-ében a bajnok konstancai Fárul adja a legtöbb játékost, összesen 4-et, az ezüstérmes FK Csíkszereda, a bronzérmes Temesvári Poli és a negyedik helyezett kolozsvári Olimpia egyaránt 2-2 labdarúgóval szerepel az álomcsapatban. A Kovásznai Kárpátok ellen vívja meg a harmadik ligába jutásért kiírt osztályozót a Hargita megyei labdarúgó bajnokság győztese, a Csíkszentsimoni Községi Sportklub. Az odavisszavágós párharc első mérkőzését szombaton 18 órától rendezik Csíkszentsimonban, a visszavágó pedig egy héttel később, június 27-én este 17:30-tól lesz Kovásznán. A régió további párharcaiban a Marosvásárhelyi Akadémika Transzilvánia a Maros-Szentimrei Vítorullal, míg a Szentágotai Sportklub a Brassói Koronával csap össze. A meteorológusok szerint ma sokkal melegebb lesz, mint tegnap, igazi nyári időjárás várható, folyamatos felmelegedés lesz. Csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Rambampam, Minelli dalával nyitottuk a Wecker második óráját, 7 perccel járunk 7 óra után, megjött az a nap, amire már hétfő óta várunk, a péntek. A mai napon Gyárfás nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Ma van a csavargás a világnapja, és van egy motto is, amely kötődik a mai naphoz. Így szól, ha az ember a jó könyveit meg akarja írni, meg kell írnia a rosszakat is. Ezt mondta az írói hivatásról William Golding, Nobel-díjas angol író, aki 93-ban ezen a napon hagyta itt ezt a világot 81 évesen, legismertebb regénye a Legyek ura. Hát, ha valaki olvasta. De ha nem, akkor is jó reggelt!

0: I like music. Sztár reklám.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lé,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a padlizsán kilója 7,49 bani, és a piros alma kilója 3,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Ez a mi életünk. This is our life. 7 óra 19 perc van, kék-kék, napsütés, tetszik. Hivatalosan is indul a nyár. Papíron már 19 napja, ugye nyarat írunk, hiszen június mégiscsak egy nyári hónap, de a nyári napforduló, vagyis a leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka, az most vasárnap lesz, ha minden igaz. Szombaton vagy vasárnap? Annyira nem fontos, de most már csillagászati szempontból is indul a nyár. Ráadásul a meteorológusok tényleg igazi nyárias időjárást jósoltak erre a hétvégére, és azzal, hogy a mai napon megnyitják a városi strandot, lehetne mondani, hogy ezt most tényleg jól időzítették, tökéletes. És készülünk a hétvégén, pontosabban a holnapi napon a múzeumok

Sam Fender és People Watching egy perc választ el 7:30-tól lapszemlével folytatjuk a Hargita Népen mai lapszámából. Több cikket is kiemelünk. Simon és a harmadik liga dilemmája címmel írnak arról, hogy a Csíkszentsimoni KSK Hargita megye negyedik ligás bajnoka a Kovásznai Kárpátok ellen vív osztályozott a harmadik ligába való feljutásért. Miközben a pályán a feljutásért harcolnak, érdekesnek látták a lap szerkesztői számot vetni azzal, hogy milyen anyagi terhet jelentene a magasabb osztályban való helytállás. Hát, biztos, hogy többbe kerül, ezt tudjuk nagyon jól. Emiatt még a megyei labdarúgó szövetségnél is furcsálják, amikor egy negyedik osztályos csapat azt mondja, hát én nem lépek felfele, sőt, vannak olyan, hogy a körzetiből nem akarnak a negyedik ligába fellépni, és nem feltétlenül csak a terhek miatt, hanem számukra sokkal érdekesebb a szomszéd falu együttesét legyőzni, ott az a slágermeccs, mint mit tudom én, a megyei bajnokságban kikapni mindenkitől. Van egy ilyen dilemma, van egy ilyen jelenség. Na, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. A hajtókra is rátámadt a medve, címmel írnak arról, hogy 3 nap alatt 4 sérült a Kászonokban. Kilőtték Kászonújfaluban azt a medvét, amely hét elején 2 személyt, majd a felkutatására szervezett hajtáson további 2 sebesített meg. De jó, így tényleg kéne valamit csinálni ezzel a medve kérdéssel, csak hát tudjuk jól, hogy helyi szinten azért eléggé megvan kötve a kezük azoknak, akik tudnának tenni valamit. Törvénykezésben volt előrelépés, de lehet, hogy még azért kell tenni jó néhány lépés, hogy valahogy tényleg megoldódjon ez az egyre inkább súlyosbodó medve kérdés. Nincs meg a többség a Vestia kabinet mögött. Egyre élesebb a konfliktus a kormány alakítás körül. Nem állunk jól, pedig mindjárt 50 napja annak, hogy nincs rendes kormánya az országnak. Hétfőre halasztotta Adrián Vestia a kormányprogram és az új kabinet parlamenti bemutatását. A kormányalakítási tárgyalásokat éles konfliktusok kísérik, miközben a leendő kabinet továbbra sem rendelkezik a beiktatásához szükséges 233 parlamenti szavazattal. A román sajtóban közben összeesküvés elméletek jelentek meg arról, hogy az RMDS miért nem támogatja a Vestia kormányt. Na, de ha minden jól megy, akkor 8 óra után érkezik Antal Loránd szenátor, és biztos, hogy többet tud mondani arról, hogy hogy állunk Bukarestben a kormányalakítással, így jelen állás szerint úgy tűnik, hogy nem a legjobban. Tudom, mire vársz? Ez a 4-es Street dala. 7:31 van. Jó reggelt!

Elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Mondd, hogy soha. Say You'll Never Lie on Rozdalát hallhattuk, 7 óra 40 perc a pontos idő. A lapszemlében beszéltem arról, hogy jelen állás szerint úgy tűnik, hogy nincs meg a többség a Vestia kabinet mögött. Nyilván erről hétfőn többet tudunk, de már megjelentek a központi sajtóban összeesküvés elméletek az RNDS döntésével kapcsolatosan. A román sajtó egy része, vagy legalábbis egy részében olyan találgatások jelentek meg, amely szerint az RNDS nem saját elhatározásából utasította el a Vestia kormány támogatását. Az egyik összeesküvés elmélet szerint Ilie Bolozsán és Magyar Péter háttéralkut kötött a Fekete-tengeri földgáz ügyében, és ennek részeként Magyar Péter győzte meg Kelemen Hunort, hogy ne támogassa a Vestia kabinetet. Egy másik változat szerint Siegfried Moresán EP képviselő Manfred Weberen keresztül érte el, hogy Magyar Péter befolyásolja az RMDS döntését. Kelemen Hunor szövetségi elnök közösségi oldalán ezeket az állításokat kitalációnak és légből kapott mesének nevezte. Közölte, hogy április 23-a óta nem beszélt Magyar Péterrel, Manfred Weberrel pedig egyáltalán nem egyeztetett, sőt a televízióból értesült arról, hogy az Európai Néppárt elnöke Bukarestben járt, hangsúlyozta, hogy az RMDS a romániai politikában saját döntéseket hoz, és azokat senki nem befolyásolja kívülről. Szóval, ha ide is eljutottunk, összeesküvés elméletek, jó, nézzünk ki. Fábián Júli és Zuhaker, Sizzlin, 7 óra 42 perc van. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Hasznosíts újra, és nyerj a Lidl Plusszal! Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között, és használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plusz kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plusz alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl, igazán megéri!
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz alsó csirkecombot 100 g-onként 1 lej 69 baniért, 200 g-os mélyvonal reszelt sajtot 6 lej 99 baniért, és 900 ml-es bongelati fagylaltot 11 lej 79 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvassasd be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 200 g-os állesztó kesudió és földi mogyoró keverék 6 lej 89 bani a Lidl Plusszal, a 2x2 literes Pepsi vagy Mirinda szénsavas üdítő ital 13 lej 89 bani, és az őszi barack kilója 7 lej 99 bani a Lidl Plusszal. Lidl, 15 éve igazán megéri.
6: Érdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Tüntettek a pásztorok, büntetett a környezetőrség, az év álomcsapatába került Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai juh- és kecsketenyésztőket tömörítő Romovis Szövetség azonnali lemondásra szólította fel az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökét. A szervezet közölte, amennyiben a vezető ma nem távozik tisztségéből, a gazdák utcai tiltakozásokat indítanak. A követelések hátterében a kiskérődzők pestise miatti válság kezelése áll, amely a szövetség szerint súlyos következményekhez és a romániai élőállatexport leállásához vezetett. A pásztorok június 23-án a hatóság bukaresti székháza elé vonulnak demonstrációra. Emellett azt kérik, hogy Nikos Ordán államfő vizsgálja meg a helyzet nemzetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági és vidékfejlesztési hatásait. Románia egyre nagyobb mértékben szorul rá az energiaimportra. Derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből, amely az Országos Statisztikai Intézet adataira épül. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a kőolajtermékek, a földgáz és a szén behozatala. A kőolajtermékek importja 36,7%-kal, a felhasználható földgázé 46,8%-kal, míg a nettó szénimport 24%-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan a villamosenergia termelés mintegy 7%-kal nőtt, elsősorban a vízerőművek teljesítményének és az új megújuló energiaforrásoknak köszönhetően. Az év első 5 hónapjában 229 ellenőrzést végzett a Hargita megyei környezetőrség. Az ellenőrzések során összesen 37 szankciót szabtak ki, 7 figyelmeztetést és 30 pénzbírságot, amelyek összértéke elérte a 875 ezer lejt. A hatóság tájékoztatása szerint a leggyakoribb szabálytalanság a környezetvédelmi engedély hiánya volt. Emiatt 19 esetben összesen 585 ezer lejbírságot róttak ki. A környezetőrséghez az év első 5 hónapjában 48 panasz érkezett. A női labdarúgó Szuperliga álomcsapatába került be a székelyudvarhelyi Geréd Erika, az FK Csíkszereda játékosa. A válogatott futbalista mellett csapattársa, az amerikai Lindsay Porter is bekerült a 2025-26-os idény csapatába. Ezt a Román Labdarúgó Szövetség által felkért szakemberek szavazatai alapján állították össze. A szezon ideális 11-ében a bajnok konstancai Fárul adja a legtöbb játékost, összesen 4-et, az ezüstérmes FK Csíkszereda, a bronzérmes Temesvári Poli és a negyedik helyezett kolozsvári U Olimpia egyaránt 2-2 labdarúgóval szerepel az álomcsapatban. A Kovásznai Kárpátok ellen vívja meg a harmadik ligába jutásért kiírt osztályozót a Hargita megyei labdarúgó bajnokság győztese, a Csíkszent Simoni Községi Sportklub. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzését szombaton 18 órától rendezik Csíkszent Simonban, a visszavágó pedig egy héttel később, június 27-én este 17:30-tól lesz Kovásznán. A régió további párharcaiban a marosvásárhelyi Akadémika Transzilvánia a Maros-Szent Imrei Vítorullal, míg a Szent Ágotai Sportklub a brassói Koronával csap össze. A meteorológusok szerint ma sokkal melegebb lesz, mint tegnap, igazi nyári időjárás várható, folyamatos felmelegedés lesz. Csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között. És használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kevesebb, mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: 15 éve finom grillezések, előnyös áron. Igazán megéri. A Lidlben találsz alsó csirkecombot 100 grammonként 1 lej 69 baniért, 200 grammos Milbonán reszelt sajtot 6 lej 99 baniért, és 900 ml-es bongelati fagylaltot 11 lej 79 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Péntek van, június 19-e, egy lépésre vagyunk a hétvégétől, bár ha visszaemlékszem, nem tudom, egy-két nappal ezelőtt láttam Antal Orrán, de RMDSZ szenátort a tévében, kormányalakítás, krízis, problémák, tárgyalások, hát ez az egyik fontos témánk, de azért evezünk hazai vizekre is, udvarhelyi problémákkal, a közélettel foglalkozunk, addig is Locit köszöntöm a stúdióba, jó reggelt!
1: Szép jó reggel, Csaba, szép jó reggel, Székelyudvar, udvarhelyszék, nagy tisztelettel üdvözlöm a rádióhallgatókat, és örülök, hogy itt lehetek újra.
0: Telik az idő, és még mindig nincs új kormányunk. Írnak ilyet, írnak olyat, összeesküvés elméletek az RMDSZ döntésével kapcsolatban, zajlik az élet, csak hát nyilván ez így egyelőre nem jó, ahogy van, és ugye meg kéne oldani.
1: Hát evidens, egy igen akut politikai krízis alakult ki, minek utána ugye bizalmatlanság indítványon keresztül a Bolozsán kormány le lett véve, és most ügyvő kormányként működik, ami azt jelenti, hogy a kormányból a PSZ-es miniszterek le is mondtak, tehát azt jelenti, hogy a PSZ-es miniszterek által betöltött miniszteri pozíciók azok a mások más, tehát a kormányban ügyködő miniszterek által lettek átvéve ezek a tárcák, ilyen például a mezőgazdaság, amit ugye Táncos Barni miniszterelnök helyettes kollega vett át, vagy az egészségügy, amit Cseke Attila a fejlesztésügyi miniszter, vagy a munkaügy, amit ugye például Puszláru vett át. Tehát a ügyvő kormány működik most, és így van, a 45 nap az már lejárt, ami az ügyvő kormánynak a menetrendjét illeti, és minél hamarabb Romániának szüksége lenne kormányra, hiszen az ügyek azok leálltak, lelassultak, ugye az ügyvő kormánynak a mozgástere az limitált, az

0: meg kéne oldani ezt a kérdést, és igen, hát ugye a román politikai életben az RMDSZ-nek több krízis helyzetet volt alkalma, vagy krízis helyzettel volt alkalma szembenézni az elmúlt 36 esztendő előtt. Ugye ez a magyar kártya kérdése, vagy az RMDSZ kártya kérdése, ez mindig ott van a levegőbe. Ez annak függvényébe kerül elő, hogy mi jó fiúk vagyunk, vagy sem. Egyeseknek a szempontjából, és ez történt most is, mert hát az RMDSZ-ről úgy mindenki azt úgy eldöntötte, hogy hát ó, hát az RMDSZ az mindig kormánypárti, és hát akkor itt most nincsen probléma. Szépen most ezt a Vestá kijelölt miniszterelnök által összehozott kormányt is meg fogja szavazni, és megy az élet tovább, nem mindegy, hogy hogy. De hogy mindenki azt gondolta, hogy hát valamilyen szinten az RMDSZ az az ők zsebükbe van. És ez azért nem így működik. Tehát ezt folyamatosan hangoztatjuk, ezt folyamatosan elmondtuk, hogy az RMDSZ-nek a döntéshozatali folyamatai azok teljesen másak, vagy másabbak, mint a román pártokban. Még akkor is, hogyha nekünk nem szokásunk, hogy felvesszük egymást gyűléseken majd ilyen peszúrsze, kiadjuk ezeket a sajtónak, mert ugye látjuk, hogy a Nemzeti Liberális Pártnak az egész vitája az egész világ előtt zajlik. Tehát, hogy ők annyira liberálisak, hogy ők úgy mennek be az ők állandó bürógyűlésükre, hogy kiteszik a telefont, és saját magukat felveszik, majd aztán küldik át a sajtós ismerőseiknek ezeket a hangfelvételeket. Tehát, hogy milyen szempontból nem kacagtatjuk magunkat. Ugyanúgy megvannak az egyeztetéseink a fórumainkon, ugye az egyik a Szövetségi Állandó Tanács, ahol polgármesterek, tehát megyeszékhely polgármesterei, megyei tanács elnökök, különböző platformainknak a vezetői vesznek részt a Szövetségi Állandó Tanácsba, plusz a kormány tisztségeket betöltő miniszterek, és majd az együttes frakció ülés, ahol ugye meghozzuk azokat a döntéseket, amelyeken keresztül és amikhez tartjuk magunkat, és amikhez viszonyulunk. Persze, itt volt minden, főleg a szociáldemokratákhoz közel álló média orgánumok elkezdték mondani, hogy akkor itt ilyen Európából telefonáltak, és Magyar Péter, és Weber, és akkor az ügy az arról szó valójában, hogy a Neptune Deep földgázét cserébe, akik megkap Magyarország, ezért mi akkor nem fogjuk megszavazni ezt a Vestá kormányt, mert hogy ugye mi kiárusítjuk a román nép és a román ország vagyonát. Ezek mind fabulációk, tehát hogy ezek abszolút ilyen összeesküvés elméletek, és denigrálni próbálják a szövetséget, denigrálni próbálják Kelemen Hunort és mindenkit, aki az RMDSZ-be dolgozik, de még egyszer, ezek abszolút fabulációk, mert a döntéshozatali folyamataink azok nagyon világosak. Mindenki elmondhatja a véleményét, szavazunk ezekről a döntésekről. A SZÁD-ban is szavazás volt, az együttes frakcióüléseken is szavazás volt, és csak hogy értsük ezeket a jogi finomságokat, amikre normális körülmények között fel sem figyelnek az emberek. Ugye mindenki mondta, hogy milyen cselesek vagyunk, hogy a Szövetségi Állandó Tanács azt mondta, hogy ő egy ajánlást fogalmaz meg a parlamenti csoportok irányába, és nem kötelezi a döntést. Hát persze, hogy ajánlást fogalmaz meg, mert az RMDSZ-nek az alapszabályzatában nagyon világosan írja, hogy a SZAT-nak, a Szövetségi Állandó Tanácsnak milyen jogköre, milyen döntéskörei vannak. A SZAD dönt arról, hogy ha te kormányon vagy, akkor a SZAD dönt arról, hogy nevesítések, miniszterek, államtitkárok, stb. Na már most mi nem vagyunk már kormányon, minket levettek. Tehát igen, volt egy bizalmatlanság indítvány, ami az előző kormánykoalíciót megszüntette. Most egy ügyvívő kormány tagjai vagyunk. A Szövetségi Állandó Tanács nem tudja de facto és de jure meghatározni a választópolgárok által megszavazott parlamentereknek, hogy ők a zöld gombot nyomják, vagy a piros gombot, vagy egyáltalán bent üljenek a teremben, vagy, mert nincsen meg ez a jogköre. Ő egy ajánlást tud megfogalmazni, majd az együttes frakciók, a szenátus is képviselő.
1: Elfogadja vagy sem.

0: dönt arról, hogy elfogadja vagy sem, vagy egyáltalán figyelembe veszi-e azt az ajánlást. Mert lámlám a Nemzeti Liberális Párt, ő hogy tett? Az ők szatjukba, ők viszont hoztak egy olyan döntést, hogy minden parlamenti képviselő, tehát a parlamentereik nem szavazhatják meg a Veste kormányt. Megtámadták az adminisztrációs törvényszéken ezt a döntést, a Libik, és a tegnap már ki is jött a döntés, hogy törvénytelen ez az állandó tanács döntés, mert hogy ugyanúgy, mint ahogy nálunk is, a frakciók kell eldöntsék azt, hogy hogyan döntenek. És akkor ezért a SZAT egy ajánlást fogalmazott meg, és az ajánlás értelmében az együttes frakciókat tegnap összeültünk, és megvitattuk, illetve meghoztuk a döntést, hogy végül sem megyünk a terembe, és nem fogunk szavazni. Ennek van legalább két alapvető oka. Az egyik az az, hogy miért nem szavazzuk meg a Veste kormányt. Nem igazán szeretnénk eszközei lenni egyik félnek sem a kettőjük történő háborúba. Tehát a PSD és a PNL közti háború, ami arról szól, hogy ki kit tud minél jobban lyukasra lőni. Ugyanakkor mi abban se szeretnénk részt venni, hogy rajtunk keresztül osszák meg a Nemzeti Liberális Pártot. Továbbá egy olyan kormánynak sem szeretnénk a tagjai lenni, mert valójában ezért osztuk meg a döntést, hogy nem állunk bele a Veste kormányba és szavazzuk meg, mert amikor a kijelölt miniszterelnök Adrián Vestea eljött az RMDS-hez, hogy bemutatkozzon és mondja el, hogy ő hogyan látja a parlamenti aritmetikát, abból számunkra világossá vált, hogy az RMDS szavazatok sem lennének elegek ahhoz, vagy lenne elég ahhoz, hogy átmenjen a Vestea kormány úgy, hogy ne kelljen igénybe venni ilyen szosz, pot, mot, mit tudom én, milyen más pártokat, akik amúgy a Georgescu hullámából jönnek, tehát ilyen szuveranista történetek. Mert hogy ez is a koherenciáról szól. Tehát mi elmondtuk 24-be is, hogy nekünk semmiféle úton, módon nem akarunk összekeveredni áur, meg semmilyen történethez, illetve a bizalmatlansági indítványt megelőző időszakban is, majd a bizalmatlansági indítvány után is mi igyekeztünk felhívni a figyelmét mindenkinek arra, hogy ránk ne számítsanak egy olyan sztoriba, ami arról szól, hogy beülünk egy kormánykoalícióba, ahol szükség van az AUR-nak, vagy SOS-nek, vagy POT-nak, vagy bárkinek a szavazatára. És akkor ezek voltak azok az elemek, amik mentén meghoztuk azt a döntést, hogy nem kívánunk részt venni ebbe a harcba, és ezért be sem megyünk a terembe, nem fogunk szavazni. Az élet az zajlik, ugye teljes, hogy mondjam, célkeresztben vagyunk most ebből a szempontból. Valamelyik nap voltam ugye az Antenna 3-ba, ahol jó rendesen nekem is estek, mert hogy ez volt a téma. Tehát az egyik a földgáz, hogy a földgázat eladták a magyaroknak, és akkor ezért cserében mi nem szavaztuk meg a Vestea, vagy nem szavazzuk meg a Vestea kormányt. Meg a másik, hogy ugye itt mit tudom én, mindenki beleszól, az Európai Néppárt, meg Brüsszelből, meg mit tudom én, onnan telefonáltak.
1: Irányítják az RMDS-t, ugye.
0: Ezeknek a dolgoknak persze a nevetséges része az, csak hát ebben ugye azért a sajtónak is van egy szerepe, hogy Weber amúgy, az Európai Néppárt elnöke múlt héten Bukarestben volt. A Kelemen-Unió Szövetségi elnököt nem is kereste. Senkit nem is keresett. Tehát mi is a sajtóból tudtuk meg, hogy amúgy a Néppárt, aminek az RMDS is tagja, annak az elnöke Bukarestben volt. nem keresett minket, na de most hirtelen mindenki kisütötte, hogy viszont a szavazás napján, nem, vagyis amikor mi kellett döntsünk, akkor nem tudom én, kit hívott, meg mentek a telefonok, stb. Tehát, hogy ez ebben a formában nem igaz, az RMDSZ-nek megvan a képessége, a szellemi képessége arra, és a statutáris menetrendje arra, hogy hogyan hozzon meg ilyen döntéseket. Meghoztuk a döntést, most ugye megy a Herce-Hurca parlamentbe, mert az együttes bürók összekerüljenek, kijelöljék a dátumot, hogy mikor szavazzunk a kormányról, mikor legyenek a meghallgatások a nevesített minisztereknek, stb. Ez egy procedurális rész. Persze fontos, hogy az állandó büróba is meglegyen a többsége a politikai pártoknak, mert hogyha az állandó bürót összehívják, de az állandó bürónak jogában van az, hogy nem tűzi napirendre például a kormány szavazást, tehát hogy lehet itt mindenféle jogi cseleket is használni, de még egyszer, az RMDSZ-nek a döntése világos, meghoztuk a döntést azt illetően, hogy nem kívánunk részt venni ebbe a háborúba, és be sem fogunk menni a terembe szavazni. Az élet az zajlik, azt látjuk, ugye különböző jogi döntések is születtek az elmúlt napokban. Fritznek jött ki, az USZERI elnökének, hogy inkompatibilis, majd Bukarest főpolgármesterét is behívták a DNA-hoz. Tehát az élet az zajlik. Egy dolog biztos, a politikai instabilitás
2: folytatódik,
0: az
2: akkor
0: nem jó. Annak nagyon komoly gazdasági hatásai vannak, és erre a válasz az lehet, hogy egy működő, stabil kormány álljon fel. Tény az, hogy az is egy veszélyes precedens, amit elmondtunk többször, hogy úgy nevesíteni miniszterelnököt politikai pártokból, hogy azt a politikai pártok feje fölött tenni. Ádi Vesteával ilyen szempontból nincsen semmi probléma, sokan ismerjük őt, rendben van, viszont az egyik alelnöke a Nemzeti Liberális Pártnak, politikus, az egyik legrégebb tagsága, bír, azt hiszem, hogy 94 óta tagja a Nemzeti Liberális Pártnak, tehát hogy egy ilyen szempontból egy régi motoros, viszont a kinevezése az ugye minden körülmények között úgy történt, hogy a Nemzeti Liberális Párttal erről nem egyeztetett az államelnök, és ez is egy fontos precedens, amit a döntésünk kapcsán figyelembe vettük, mert azt mondtuk, hogy azért mégiscsak a parlament dönti el a kormányt. A parlament a legmagasabb reprezentatív intézménye, úgymond a népnek, a választó polgároknak, ahol politikai pártok vannak a szavazatok arányába beülve a parlamentbe. Fontos az, hogy mégis azért az alkotmány szempontjából is a politikai pártokkal történő konzultációt azt mégiscsak érdemes betartani. Persze az államelnök, de én itt ezzel nem akarok már jogi értelmezésekbe belemenni. Értelemszerűen az államelnök azt mondja, hogy ő már megtartotta a konzultációkat a politikai pártokkal. A politikai pártok nem jöttek miniszterelnök nevesítéssel. Innen kezdve ő akkor megpróbálta Tomáknak nem jött össze a többség, hát akkor most tessék, itt van a politikai miniszterelnök jelölt. Értelemszerűen ebből a szempontból akár az államelnöknek is igaza lehet mind a procedúra, mert hogy ő azt mondta, hogy hát kérem tisztelte, én megtartottam úgy az informális, mind a formális konzultációkat a politikai pártokkal. Lényeg az, hogy egy bonyolult időszakban vagyunk, és ezt mi hamarabb zárni kellene, és egy értelmezhető, világos úton menni tovább.
2: Látsz ki utat ebből egyáltalán?
0: Hát most ugye az a kérdés, hogy ez a kormány ez át tud-e menni. Tény az, hogy az AUR szavazatai nélkül nem tud átmenni. Tehát ez matematika, ez nem filozófia. Tehát itt hány szavazat van a parlamentben, az szerint lehet a dolgokat meghatározni. Az AUR szavazatai nélkül nem megy. Itt most az a kérdés, hogy tényleg bevállalják azt, hogy az AUR által kerüljön Veste a kormányra, vagy sem.
2: Akkor ez ezt egy... meg kell várni, ugye?
0: Hát persze, ez egyszer. Vagy leteszi a mandátumát Vestea is, de én így, ahogy elnézem most a lendületet és a dinamikáját a dolgoknak, nem úgy néz ki, hogy Vestea letenné a mandátumát. Tehát nekem az az érzésem, hogy ők el fognak menni egészen a falig, ha fogalmazhatok így, tehát be fogják hozni a kormányt a parlamentbe, és a parlament kell szavazzon róla. Még egyszer, az AUR szavazatai nélkül nem tud átmenni a kormány, és ha ezt ebbe a formába bevállalják megint, az akkor a nagyon furcsa és veszélyes precedenseknek a folytatása lesz, ami akár rövid, de középtávon biztos, hogy negatív hatással lehet az országra.
2: Lássuk, mi lesz. Jó, váltsunk témát, kicsit talán térjünk át a prosumerekre. Amúgy én is most már észrevettem, hogy Udvarhelyről bármilyen irányba indulok el, melyek a községeken keresztül. Tele vannak a háztetők, megjelentek. Mindenki energiát termel, nyilván ennek van egy szabályozása. Említetted, hogy azért itt kellett küzdeni, hogy az úgy legyen, hogy azért korrekt legyen minden szempontból. Hogy állunk most? Valami újdonság, új hír?
0: Persze, hát ugye az egy nagyon fontos törvény, sokszor beszéltem ettől a mikrofontól is, és mindenhonnan máshonnan. A proszumerek törvénye az most már abban a stádiumban van, hogy az én meglátásom szerint egy 10 napon belül a hivatalos közlönyben megjelenik, mert ugye ezt a pillanatot vártuk, hogy az Alkotmánybíróságon végvittük az egész harcot, ami jó pár hónapot tartott, majd végre az Alkotmánybíróság kinyilvánította, hogy alkotmányos a törvény, viszont amíg a hivatalos közlönyben nem jelenik meg, addig a törvény nem törvény. Mivel elég sok dolguk volt az alkotmánybíráknak az elmúlt időszakban, mert mindenféle kérdésbe döntéseket kell hozzanak. Ezért ugye a folyamatok azok elhúzódtak. Most úgy néz ki, hogy egy 10 napon belül még egyszer a hivatalos közlönyben meg fog jelenni, viszont amikor a hivatalos közlönyben megjelenik, akkor onnan kezdve életbe lépik ez a törvény. Mindenféleképpen fogok akkor újra erről kommunikálni, de hogy még egyszer nagyon gyorsan átismételjük, ugye a három fontos pillére van a törvénynek. Az első az az, hogy a 24 hónapos elszámolás helyett a többlet villamos energiát illetően havi elszámolásra lesz köteles a szolgáltató. Tehát azt jelenti, hogy minden hónapban meg kell csinálja a kibetáplált villamos energia közti mérleget a proszumerrel. A második fontos módosítás és lehetőség a proszumereknek, illetve kötelező a szolgáltatóknak, az az, hogy a többletvillamos energiát azt kompenzálhatod földgáz számlákkal is. Itt az a lényeg, hogy legyen ugyanaz a szolgáltatód, tehát hogyha 100 lej többlet energiád van a villamos energiából, és van egy 200 lej földgáz számlád, akkor abból 100 lejt kompenzálni fogsz tudni a számlával, illetve a másik igencsak fontos módosítás az arról rendelkezik, hogy a többletvillamos energiádat lekompenzálhatod más fogyasztási ponttal is. Itt is az a feltétel kell teljesüljön, hogy ugyanaz a szolgáltatót kell legyen, hogy meg tud tenni ezt a kompenzálást. Ez egy nagyon fontos törvény, nagyon várták. Most már több mint 300 ezer proszumerről beszélünk, ez egy komoly villamos energia kapacitás is, amit termelnek a proszumerek, ez segíti is az országos energetikai rendszert, úgyhogy sokszor komoly kihívást okozva az elosztóhálózatoknak, mert ugye sok helyen a hálózatok túltermelést kell beszívjanak, és ez sok esetben azt jelenti, hogy lekapcsolódik a transformátor állomáson a főbiztosíték, és ez azt jelenti, hogy olyankor nincs villany. Úgyhogy vannak ilyen szempontból technikai akadályok is, de összességében azt gondolom, hogy ez egy fontos törvény, és ahogy mondtam, 10 napon belül remélhetőleg a hivatalos közlönybe lesz.
2: Rendben van, és akkor evezzünk hazai vizekre, udvarhelyi közélet. Hát ugye a sláger téma újért, Erasmus Plus, megszólalt mindenki, van ebben nem kevés gerjesztés is, ebben a témában mindenkit megkérdeztek. Szenátor is nyilatkozott ezzel kapcsolatosan.
0: Ez Karib-tenger, ugye?
2: Igen, karibi parti.
0: Igen, hát én nem feltétlenül szeretném ezt itt még jobbra, még hosszabbra húzni, mint ahogy már így is el van húzva. Itt a kérdés ezzel kapcsolatban egyszerű. Én ugye egy másik portálnak nyilatkoztam is, láttam, hogy igen, érdekesre szabták, és az interjúmat fel is tették, az az érdekes része, hogy pont ott, amikor már meg lehet nézni a hangfelvételt, akkor onnan kezdve már csak az előfizetők tudják ezt megnézni. Úgyhogy hát ezt én pozitívan értékelem. Úgy gondolom, hogy akkor ezt a hangfelvételen keresztül szeretnék teasingelni az olvasókat, hogy előfizetőkké váljanak. Na most a kérdés az az, hogy vagyis a helyzet az, hogy ugye összemosni kívánják itt az RMDS-szel ezt az egész történetet, mert hogy a két résztvevője ennek a kiszállásnak,
2: a küldöttségnek
0: RMDS-es önkormányzati képviselő, egy dolog biztos, és ezt elmondtam a portálnak is, most még határozottabban elmondom, a pályázati dokumentumokkal szembe fogunk nézni mi is, és ha itt annak az a helyzet áll fenn, hogy a pályázat lebonyolítás téves volt, akkor világos, hogy ezek a fiatalok felelősséget kell vállaljanak. Tehát ez kérdés nem tevődik. Tehát felelősséget kell vállaljanak, ami pedig az ők megközelítésüket illeti azzal kapcsolatban, hogy ők hogyan akarták közölni ezt az egészet a nagyvilággal, az teljesen téves. Tehát, hogyha ők munkakirándulásra mentek, akkor a munkakirándulásról kellett volna szóljon minden, nem pedig az, hogy a ladikozást osszák meg a világgal. Ezért világos, hogy ez nem jártak jól el, viszont még egyszer, nem akarom ezt hosszú lére engedni. A városi RMDS-nek ehhez a kiszálláshoz semmi köze nincsen. A városi RMDS-nek 16 önkormányzati képviselője van az önkormányzatban, akiket csak megerősíteni szeretném, hogy előválasztás révén rangsorolták a székelyudvarhelyi emberek, mert láttam itt ilyen mindenféle más kommentelőket is, hogy itt nem tudom én, miket végeztettünk el az Újette, meg stb. Az Újette nem végeztettünk mi el semmit, legalábbis nekem erről tudomásom nincsen. A székelyudvarhelyi városi RMDS tisztújítását illetően egy urnás tisztújítás, választáson keresztül döntöttük el azt, hogy ki legyen a városi RMDS elnöke. Akkor is sokan belelendültek abba, hogy megpróbálták bebizonyítani azt, hogy nem tudom én, kiket vásároltunk meg, és azoknak a megvásárlásával sikerült az, hogy én legyek a városi szervezet elnöke, viszont megint abba a helyzetbe kerültünk ott is, hogy a számok annyira evidensek voltak, hogy ennek a narratívának a tovább folytatásával egy egyik nap a másikra leálltak, le kellett állni. Még egyszer, akkor is közel 2000 ember vállalta, hogy beiratkozik az RMDS-be, elmegy, szavazott. Majd utána előválasztáson keresztül rangsorolták az emberek
2: a tanácsos
0: jelölteket, illetve a polgármester jelölteket. Na de hogy visszatérve ez a történethez, tehát a városi RMDS-nek semmi köze nincsen ez a kiszálláshoz, illetve a városi RMDS-nek az Újette az nem ifjúsági szervezete, ezt csak úgy megint így röviden zárjuk rövidre. Sőt, én úgy tudom, hogy nem is az újat pályázottam úgy erre a történetre, de hogy ezt is így megpróbálják összekötni. Még egyszer, ha pályázat lebonyolítással kapcsolatban törvénytelenségek voltak, akkor azért világosan kell vállalják a felelősséget. Bármi olyan nemű kérdés van ebbe, amibe ők nem jártak el helyesen, még egyszer ugyanúgy kell vállalják a felelősséget, ami pedig, még egyszer a városi RMDS viszonyát illeti ez az egészhez, mi nem is tudtunk erről a történetről, nem kérdeztek minket, nincs is ez a viszony, tehát hogy ki hova megy, meg hova pályáz, az nem a mi dolgunk, lejárt ez a történet, innen kezdve ahhoz kell viszonyuljunk majd, hogy a pályázatnak a miensége jogi szempontból, ha rendben van, vagy nincs. Ha pedig mellé nyúltak a pályázattal, és törvénytelenségek voltak, akkor világos, hogy kell vállalják a felelősséget.
2: Ha meg nem, és akkor megy minden tovább.
0: Úgyhogy ezzel kapcsolatban ennyi, de itt ami fontos a székelyudvari ügyeket illetően, nagyon röviden az, hogy a városi RMDS, bármennyire is szeretnék itt egyesek, hogy most itt ezzel mossák össze, és ez legyen a fő történet, a városi RMDS az végzi a dolgát, még egyszer 16 önkormányzati képviselő van a tanácsban, polgármester, alpolgármester viszik az ügyeket előre, van a 45 oldalas Excel táblázatunk, számtalan probléma, amire megoldás, számtalan ügy, amire keressük a megoldást, számtalan ügy, ami már megoldódott, és csak azért, hogy azért maradjunk a pozitív híreknél, az ötvösnek is a kérdése úgy néz ki, hogy jó irányba megy, következik a finanszírozási szerződés aláírása az iskolának, a finanszírozási szerződés aláírása, ami egy óriási lépés lenne, mert ugye azt a teljes épületkomplexumot fel lehetne újítani, földrengés veszély szempontból helyrehozni, stb. Tehát utcafórumok vannak, lakossági fórumok vannak, jövő héten folytatjuk a nagy lakossági fórumokat, és mi azt az utat visszük, és azon az úton megyünk, amelyikre 2022-be felálltunk, az pedig az, hogy az emberekkel hozzuk meg a döntéseket dialógus révén. Sőt, én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy a helyzet az, hogy a székelyudvari RMDS valamilyen szinten egy pozitív sziget, mert 2022-től errefele mi azt az utat jártuk, amivel máshol most sikeres választásokat nyertek. Tehát, hogy mi az emberek között voltunk, csak az emberek között voltunk, beszélgettünk, ügyeiket leírtuk, és vettük a fáradtságot, hogy ezekre megoldásokat találjunk, és ezekkel kapcsolatban mindent megtegyünk, hogy megoldódjanak. Úgy, hogy ellenzékben voltunk. Csak emlékeztetni szeretném a rádióhallgatókat a köztéri irodára. Köztéri irodát, mikor létrehoztuk, most már nem emlékszem a pontos számadatokra, de egy adott pillanatban már az 1000 embert is túlléptük, akik bejöttek és olyan ügyeket hoztak, amikre nem válaszolt az önkormányzat.
2: Az akkori.
0: Az akkori. És itt nem ilyen nagy horderejű kérdésekről beszélünk, hogy akkor mikor lesz terelőút, vagy nem lesz terelőút, hanem arról beszélünk, hogy a tömbház előtti fának, amelyik már belógott a kedves lakónak a nappaliába, arról az ágat mikor vágja le a városrendészet. És a köztéri iroda az egy, hogy mondjam, egy hiánypótló munkát végzett el az önkormányzat helyett. Tehát, hogy ezeket azért fontos így felidézni, és ilyen szempontból a köztéri iroda az most is végzi a dolgát. Úgyhogy mi megyünk előre, és továbbra is azon az úton, hogy az emberekkel kommunikálva.
2: És akkor még egy perc, ma nyílik a strand, holnap mozomok éjszakája, jövő héten ünnepre készül a város, és nem tudom, tudsz-e róla, zajlik egy foci világbajnokság is, hogy volt-e időd egyáltalán? Nem. Semmi.
0: Semmi.
2: Jó, mondjuk ezek még csoportmeccsek, hosszú az, még egy hónapig eltart.
0: Nem, nem volt. Sajnos, de hát ez van, ezzel menetelünk.
2: Rendben van. Akkor köszönöm a beszélgetést, és kellemes hétvégét kívánok.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok.
3: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a padlizsán kilója 7 49 bani, és a piros alma kilója 3 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
9: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
8: Hadd nagy viakolor, minőség, megbízhatóság, stílus.
10: A Lidl Plus alkalmazásban mindenre találsz ajánlatot, amire vágysz, és arra is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Olvastass be a Lidl Plus kártyád, és egyszerűen használd ki az alkalmazásban található ajánlatokat. A 200 g-os állesztó kesúdió és földi mogyoró keverék 6,89 bani a Lidl Plus-szal, a 2x2 literes Pepsi vagy Mirinda szénsavas üdítőital 13,89 bani, és az összivaradt kilója 7,99 bani a Lidl Plus-szal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
11: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Tüntetnek a pásztorok, büntetett a környezetőrség, az év álomcsapatába került Geréd Erika. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai juh- és kecsketenyésztőket tömörítő Romovis Szövetség azonnali lemondásra szólította fel az Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság elnökét. A szervezet közölte, amennyiben a vezető ma nem távozik tisztségéből, a gazdák utcai tiltakozásokat indítanak. A követelések hátterében a kiskérődzők pestise miatti válság kezelése áll, amely a szövetség szerint súlyos következményekhez és a romániai élőállat exportja leállásához vezetett. A pásztorok június 23-án a hatóság bukaresti székháza elé vonulnak demonstrációra. Emellett azt kérik, hogy Nikos Ordán államfő vizsgálja meg a helyzet nemzetbiztonsági, élelmiszerbiztonsági és vidékfejlesztési hatásait. Románia egyre nagyobb mértékben szorul rá az energiaimportra, derül ki az Intelligens Energia Egyesület elemzéséből, amely az Országos Statisztikai Intézet adataira épül. Az év első hónapjaiban jelentősen nőtt a kőolajtermékek, a földgáz és a szén behozatala. A kőolajtermékek importja 36,7%-kal, a felhasználható földgázé 46,8%-kal, míg a nettó szénimport 24%-kal emelkedett. Ezzel párhuzamosan a villamosenergia termelés mintegy 7%-kal nőtt, elsősorban a vízerőművek teljesítményének és az új megújuló energiaforrásoknak köszönhetően. Az év első 5 hónapjában 229 ellenőrzést végzett a Hargita megyei környezetőrség. Az ellenőrzések során összesen 37 szankciót szabtak ki, 7 figyelmeztetést és 30 pénzbírságot, amelyek összértéke elérte a 875 ezer lejt. A hatóság tájékoztatása szerint a leggyakoribb szabálytalanság a környezetvédelmi engedély hiánya volt. Emiatt 19 esetben összesen 585 ezer lebírságot róttak ki. A környezetőrséghez az év első 5 hónapjában 48 panasz érkezett. A női labdarúgó Superliga álomcsapatába került be a székelyudvarhelyi Geréd Erika, az FK Csíkszereda játékosa. A válogatott futbalista mellett csapattársa, az amerikai Lindsay Porter is bekerült a 2025-26-os idény csapatába. Ezt a Román Labdarúgó Szövetség által felkért szakemberek szavazatai alapján állították össze. A szezon ideális 11-ében a bajnok konstancai fárul adja a legtöbb játékost, összesen 4-et, az ezüstérmes FK Csíkszereda, a bronzérmes temesvári Poli és a negyedik helyezett kolozsvári U Olimpia egyaránt 2-2 labdarúgóval szerepel az álomcsapatban. A Kovásznai Kárpátok ellen vívja meg a harmadik ligába jutásért kiírt osztályozót a Hargita megyei labdarúgó bajnokság győztese, a Csíkszentsimoni Községi Sportklub. Az oda-visszavágós párharc első mérkőzését szombaton 18 órától rendezik Csíkszentsimonban, a visszavágó pedig egy héttel később, június 27-én este 17:30-tól lesz Kovásznán. A régió további párharcaiban a Marosvásárhelyi Akadémika Transzilvánia a Maros-Szentimrei Vítorullal, míg a Szentágotai Sportklub a Brassói Koronával csap össze. A meteorológusok szerint ma sokkal melegebb lesz, mint tegnap, igazi nyári időjárás várható, folyamatos felmelegedés lesz. Csapadék nem valószínű, a széljárás is gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 20 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Lady és Nobody 7 perccel járunk 9 óra után, küszöbön a nyár, kopogtat az ajtókon, ma még azért be kell érnünk olyan 24-25 Celsius fokos csúcsértékkel, de holnaptól tényleg érkezik a strandidő, épp időben a mai napon megnyílik Székelyudvarhelyen a városi strand, jönnek a szabadtéri rendezvények, úgyhogy igen, vár ránk a nyár!

0: I like music.
1: Sztár reklám. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennelj be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Charlie Puth és Attention, azaz figyelem, 9 óra 18 perc van, javában zajlik a 2026-os labdarúgó világbajnokság, ugye azzal nem mondok újat, hogy sem a magyar, sem a román válogatott nem jutott ki a világtornára, viszont vasárnap valamilyen szinten azért mindkettő képviselve lesz. Mert hogy jött a hír, hogy egyedi tervezésű mezt viselve bíráskodik vasárnap Kovács István az idei labdarúgó VB-n. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA a vasárnapi Tunézia-Japán találkozó játékvezetésével bízta meg a 41 éves nagykárolyi bírót és romániai segítőit, Mihály Márikát és Tunyogi Ferencet. A mexikai, amerikai és kanadai közös rendezésű futball VB F csoportjában jegyzik, de nem hétköznapi összecsapásról van szó, hiszen ez lesz a világbajnokságok történetének ezredik mérkőzése. Emiatt is készült az alkalomra egyedi mez a játékvezetőknek, amely aranyszínű csíkozást kapott, és feltüntették rajta, hogy ezredik meccs. Az Adidas pólóját a bírói csapat jelenlétében a FIFA játékvezetői testületének főnöke, a legendás Pierluigi Collina adta át tegnap Kovács Istvánnak és segítőinek. Collina hangsúlyozta, bár az ezredik meccsen bíráskodni különleges megtiszteltetés, a bírókat, mint minden más meccsre most is szakmai szempontok szerint választották ki. Idézem Collinát, azt választottuk, akit a legjobbnak gondoltunk erre a találkozóra. Természetesen ez épp egybeesik az ezredik VB meccsel, így számára egy plusz jelent majd, de VB meccsen bíráskodni már önmagában is nagy megtiszteltetés, idézte a 2002-es brazil-német VB döntő egykori sípmesterét a FIFA közleménye. A FIFA külön méltatta Kovács István sikeres pályafutását, emlékeztetve, hogy a 2022-es katari seregszemlén csak negyedik bíróként szerepelt. A vasárnapi lesz az első világbajnoki összecsapás, amelyet főbíróként a pályán irányíthat.

Ágnes Vanilla és valaki más, 9 óra 28 perc van, június 19-e, holnap lesz a múzeumok éjszakája. Székelyudvarhelyen ugyebár hagyománnyá vált ez a rendhagyó esemény, amely alkalommal különleges kínálattal várják az érdeklődő közönséget. A Haberstum villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek kínálnak programpontokat, alternatív külső helyszínként feltűnő Jézus kápolna pedig a minőségi zenei kínálatával lesz része az estének. A következő órában erről többet is fogunk beszélni, hiszen maga a múzeum igazgató Miklós Zoltán lesz a vendégünk.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. Palidolben találsz alsó csirke combot 100 g-onként 1 lej 69 banyért, 200 g-os mélyvonal reszelt sajtot 6 lej 99 banyért, és 900 ml-es bongelati fagylaltot 11 lej 79 banyért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Véget ér a tanév, csökkentenék a medve védettségi szintjét, megvan az első tovább jutó a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hatósági felügyelet alá helyezték Ciprián Csukut, Bukarest főpolgármesterét. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke ellen a korrupció ellenes ügyészség indított eljárást vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A vádhatóság szerint Csukú még a főváros 6. kerületének polgármestereként fogadhatott el kenőpénzt egy engedély kiadásáért cserébe. A politikust több mint 3 órán át hallgatták ki az ügyészség székhelyén tegnap. Távozásakor úgy nyilatkozott, ártatlannak vallja magát és folytatni kívánja munkáját Bukarest főpolgármestereként. Hozzátette, hogy az ügy kivizsgálása során teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Ma véget ér a tanév, megkezdődik a nyári vakáció. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő szeptember 7-én kezdődő tanév 36 tanítási hétből áll, és 2027. június 18-án zárul. A következő tanévben az első tanítási időszak szeptember 7-e és október 23-a között lesz. Románia és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy csökkentsék a barnamedvék védettségi szintjét az Európai Unióban. A román mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint a két ország együtt az uniós barnamedve állomány több mint felének ad otthont. Ezért aránytalanul nagy terhet visel a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében. Bukarest és Pozsony arra is emlékeztetett, hogy a lakosság biztonságának érdekében az Európai Unió korábban a farkast is levette a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megvan az első biztos továbbjutó és csoport első. A társházigazda Mexikó válogatottja az éjszaka Guadalajarában 1-0-ra megverte Dél-Koreát Luis Romo góljával. A csoport másik meccsén az első forduló két vesztese találkozott Atlantában, a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 1-1-re végződött. A csoportkör utolsó fordulójában a csehek Mexikóval, Korea Dél-Afrikával játszik majd. A B csoportban tegnap este Los Angelesben két európai válogatott találkozott, Svájc-Bosznia-Hercegovina meccset rendeztek. A svájciak cserejátékosa Manzambi szerzett vezetést, majd Vargas és újra Manzambi találtak be, a bosnyákok Mamić révén szépítettek, a 4-1-es végeredményt Granit Xhaka állította be 11-esből. A B csoport másik meccsén a másik társházigazda Kanada Katarral csapott össze Vancouverben, a kanadaiak 6-0-ra győztek. Az utolsó fordulóban Kanada Svájccal játszik a csoport elsőségért, Bosznia Katarral mérkőzik. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg nyárias időjárás lesz, felmelegedés van, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Star reklám.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Egy éjszaka a múzeumban, de itt most nem a filmről van szó, bár az sem rossz Ben Stillerrel. Itt a múzeumok éjszakájáról fogunk beszélni, éppen ezért van itt, hát ki más, mint a Ház Dezső Múzeum igazgatója, Miklós Zoltán, köszöntelek, szia!
1: Köszöntöm én is a rádióhallgatókat, és köszönöm a lehetőséget. Hát ha nem is egy egész éjszaka múzeumban, hiszen egyébként csodálatos az a film, a gyerekeknek ugye nagyszerű élményeket nyújt maga a filmváltozat. Aki benne van ugye szereplőként, annak már egy kicsit félelmetesebb tudna lenni. Mi ehhez képest reméljük, hogy izgalmas, de nem ennyire veszélyes programokat kínálunk. Ez az az alkalom minden évben, amikor azt szoktuk mondani, hogy kilépünk a saját komfort zónánkból, a szakmai merev keretek közül, és próbálunk egy kicsit olyan programokkal is közelebb kerülni a közönséghez, amely megmutatja azt, hogy mi zajlik általában egy múzeumban, milyen háttérmunkák vannak, illetve behoz olyan programpontokat is, amelyek nem feltétlenül mindig részesei, minden nap részesei a múzeumi tevékenységnek, a szakmai munkának, a tudományos munkának, de a múzeumudvar teret biztosít arra, hogy gyerekprogramokkal, zenés programokkal, vagy adott esetben külső helyszíneken is vonzó tudjon lenni ez a nap, ami egy kicsit a múzeumról másként formában is kínálható.
0: És ugye említetted, hogy ez egy plusz, hogy a legfiatalabb generációt is megpróbáljátok egy kicsit közelebb hozni. Nyilván, hogy nem ők a leghűségesebb múzeum látogatók, hiszen 3-4-5 évesen azért még nem tudod értékelni, hogy mit jelent a múlt, előtted a jövő, de ha jól emlékszem, akkor ők azért tevők voltak erre.
1: Mindig is, hiszen legtöbbször az a tapasztalat, hogy minden egyes kulturális termék kínálatakor és fogyasztásakor is, hogy sokszor meg lehet közelíteni a felnőtteket a gyerekeken keresztül, ja, illetve a gyerekeken keresztül akár egy idősebb korosztályt is, hiszen tapasztalat az is, hogy például, ha a diákcsoport keretében, vagy szervezett diákcsoporttal jön el valaki múzeumba, van úgy, hogy visszatér is a nagymamát, a nagypapát, ő hozza el a múzeumba. De például konkrétan jelen esetben, hogyha nézzük ezt a plakátot is, ami itt van előttünk, akkor látható, hogy már 13-15 órakor, de délután 3 órakor kezdjük most a programot, és értelemszerűen...
0: Ez holnap, szombaton.
1: Így van. Értelemszerűen a kicsikkel, és ki kell hangsúlyozzuk azt, hogy a hagyománya van annak, hogy bábelőadás, zenés, színházi produkció, ez szokott lenni a kapunyításnak az első momentuma, és ebben az évben hát a gazdasági helyzete maga a kulturális intézményeknek is oda vezetett, hogy az együttműködésre, a partnerségekre, a kooperációra helyezzük a hangsúlyt. Ebben az esetben is, a múzeumok éjszakájában is, majd egy hét múlva fogjuk látni, hogy az udvarhelynapokkor is mindenki a saját kicsi programját, a saját kínálatát hozzáteszi. Az első programpontunk, ugye, ami azt jelenti, hogy rengeteg Ábel és Kürtös Kata kalandjai című szabadtéri bábjáték, az udvarhely bábműhelynek a produkciója, a Tomcsa Sándor Színháznak kell megköszönjük, hogy részesei ennek az eseménysorozatnak, és vannak olyan szülők, anyukák, gyerekek, akik már az évek során esetleg látták ezt az előadást. Ez az a vásáros előadás az udvarhely bábműhelynek, amelyet többször játszottak, viszont mi most ott fent a Betlennet kellős közepén abban reménykedünk, hogy talán új közönség is fog jönni, hiszen ez az az alkalom, amikor mi azt látjuk, hogy új arcok jönnek be a múzeumudvarára, a múzeum épületébe, a múzeumnak a rendezvényeire, ezért bízom benne sokaknak, sok gyereknek, implicit módon felnőttnek is ez majd élményt fog jelenteni.
0: Mielőtt folytatnánk, azért jegyezzük meg, hogyha esetleg valaki számára nem egyértelmű, hogy a rendezvénysorozat minden egyes programpontja ingyenes.
1: Igen, ezt a hagyományt mi tartjuk ugyanúgy, mint ahogy tartjuk azt maga az időpontnak is a hagyományát. Ez egy mozgó ünnep, vegyük úgy, hiszen itt június 26-ától 19-26-ig különböző időpontokban
0: van. Mindig hétvégére.
1: Így van, a Szent Iván éhez legközelebb eső szombat, és ez a magyarországi muzeológiai gyakorlatot követik a székelyföldi múzeumok, picit eltérően a romániai többi múzeumtól, a többi mindenhol máshol Romániában május 18-án van a múzeumok éjszakája, hiszen a múzeumok nemzetközi napjához kötődik. Ennek van egy picit egy magyarázata is, hogy korábban ünnepelték, vagy korábban megszervezték a székelyföldi múzeumok ezt az eseményt magyarországi mintára, vagy ahhoz a szakmai kapcsolatuk által motiválva, mint a romániai. Tehát nekünk volt egy hagyományunk, meg egyáltalán ez a kulturális kapcsolódás a múzeumi szektorban is erős nagyon a magyar, az anyaországi intézményekkel, ezért vagyunk, szervezzük még később. Meg gyakorlati tényező is. Azért május 18-án van, amikor esik az eső, hidegebb van, ragyogó napsütés, és kánikula lesz ezúttal a holnapi programnak a kísérő eleme. Úgyhogy tényleg az van, hogy nem csak az időpont, hanem maga a belépődi teljes elengedéssel. Tehát tehát ingyenes lesz minden programpont, minden a múzeumudvaron, múzeum épületében, illetve majd kitérünk a kápolnára is. Így van. És mondanám is a következő programpontot, hiszen a gyerekekre helyezzük ugye a délután a hangsúlyt, a tánc műhelynek a közreműködése, az Udvarhely Néptánc műhelynek a közreműködésével Kindelmese és Sándor Noémi érkezik hozzánk, és népi gyerekjátékok, gyermektáncház lesz, és abba a konjunktúrába, vagy abba a kontextusba illeszkedik ez a programpont, hogy az udvaron elszórva a szerteszélyen lesz egy ilyen hétpróba is, amely ugyancsak régi gyerekjátékokkal ismerkedhetnek a fiatalok. Egyfajta ügyességű esemény soron kell végigjárják, és tehát, hogy a népi egykori gyerekjáték kontextus határozza meg azt is, hogy igazából az udvaron mi történt. Tehát játszani lehet, sok programpont lesz, és aki éppenséggel régi nem csak a játékokat, hanem a zenés műfajokat kedveli, akkor Kindelmese Sándor Noémivel természetesen minőségi zenével, kíséretében élőzené lesz, hasonlóképpen az Udvarhely Néptánc műhelynek a hozzájárulásával lehet egy kicsit táncikálni is. Ez még mindig főként a kisebb korosztálynak kedvez.
0: Menjünk tovább.
1: A következő programpontunk, ami 17 órától 19 óráig van ugye meghirdetve, ez a bizonyos múzeumi kincskereső. Na, azt kellene mondjam, hogy ez közkívánatra van, mert ez egy olyan játékos feladatsor, illetve ilyen kis kutakodás az információk után, amely egyrészt a múzeum udvarán található játékokkal, foglalkozásokkal van összefüggés, másfelől pedig az épületben levő információkkal. 3-4 tagú kis csoportokba szerveződve, és ezt imádják mindig a gyerekek, azért mondom, hogy közkívánatra ezt mindig megszervezzük. Tavaly családi formában volt szervezve, ez most visszaalakítottuk, és kifejezetten gyerekeknek szól majd, és azért csak 7 óráig, mert ilyenkor mindenki rohan, és az épületbe is keresi az előírt információkat, és 7 órától már a benti programok azok már csendesebbek, tehát állatvezetések lesznek, igen, olyan igen, programpontok, igen. Hogy ott zavaróak lennének a gyerekeknek a kutakodásai.
0: Mert ez általában idő alatt párhuzamosan zajlanak a további programok.
1: Így van, és párhuzamosan azt is kell tudni, hogy az udvaron ugye úgynevezett, most már a mi szóhasználatunkon élve a bütykölde van, kézműves foglalkozások, múzeumpedagógiai foglalkozások, az általam említett ugye ilyen ügyességi próbás gyerekjátékok, és itt lesznek Marosvásárhelyről a Bolyai Műhelyt üzemeltető önkénteseink is. Korábban kétszer már voltak udvarhelyen, és azért hívtuk el őket, mert ugye a bolyai kiállításunk még évvégéig látogatható, és ezért az udvaron óriási nagy sátorba a bolyai életművel, bolyaiak, hiszen Bolyai Farkasról és Bolyai Jánosról is interaktív dolgok lesznek itt is. A VR szemüvegektől kezdve mindenféle olyan foglalkozási pont lesz, amin végig lehet menni, és információt lehet gyűjteni. Úgyhogy része, állandó programként része.
0: Közben puskázok én is.
1: Jó, hát van 2-3 olyan programpontunk, tehát olyan 17:30-tól, amely kifejezetten múzeumi tevékenységet mutat be, picit másként, hiszen ugye 17:30-tól tettük be a programba ezt a bizonyos Bones nevezetű programunkat, amely a régészeti antropológiával foglalkozik. Angol nyelven fog ez zajlani, szinkron tolmácsolással Nyáradi Zsolt kollégánk vezeti azt a kutatási programot, amelyet a tengeren túli, a kanadai, amerikai antropológusok végeznek itt a Szent Miklós plébánia templom mellett, illetve Patakfalván intenzíven zajlanak a régészeti ásatások, és majd asztalra kerül, egy terítékre kerül egy emberi csontvázot, majd a Dél-Florida és a Nyugat-Karolina Egyetemnek az előadója el fogja mondani, hogy az emberi betegségeket, csontdeformációkat, tehát ők mivel dolgoznak, miket figyelnek meg, és ezt majd Nyáradi Zsolt kollégánk fordítja, hiszen ugye párhuzamosan ugye angol és magyar nyelven is tudjuk kínálni az információt. Azért is tartjuk fontosnak, hogy picit

0: nézni, hogy egy szelvényben hogy kutatnak, hogyan jelez, kicsit előkeresni.
1: Kincskeresés.
0: Igen, ez egy gyakorlati kincskeresés már. És van azért egyéb kreatív foglalkozás is, például egy ilyen, hát ilyen költőjebb néve, hogy logo a dobozon, tehát konténerfestésként említettük ezt. Valóban van az udvaron egy óriási nagy konténer jelen pillanatban, amiben egyébként az antropológiai kutatásból kikerült óriási mennyiségű csontot fogjuk emberi csontot rendszerezve tárolni, és azt szeretnénk, hogy egy picit színesítenénk. Tehát múzeumi logót van felkontűrözve több változatban, na aztán különböző színekre azt szeretnénk, hogy a gyerekek dekorálnák, tehát hogy picit járuljanak hozzá az udvarunk színesítéséhez. Ezek mind olyan dolgok, amelyek ugye kreatívan lehet végezni, be lehet kapcsolódni, természetesen óránként, vagy igen, megadott órákban vannak leosztva, viszont itt az átjárási lehetőségek vannak. És bár felnőttebb program, ugye csendesebb program, de a restaurátor műhely is megnyílik, és Márton Ferenc kollégánk majd bemutatja konkrétan egy-két olyan munkáját, amely például a festmény restaurálása, amivel dolgozik, és most konkrétan egy 17. századi toldalegi festménynek a munkafolyamatát ismerhetik meg. Általában ugye gyerekek is, de felnőtt érdeklődők szoktak ezzel iránt érdeklődni. Van, ami csak kisebb létszámú, hiszen például már a restaurátor műhelyben nagy valószínűséggel 15 fő fér be, aztán majd fogjuk következni a benti programok, de ezt mi fogjuk jelezni folyamatosan a bemondva is az udvaron.
1: Mikor mi zajlik, és hol.
0: Igen, és hogy egy irodában regisztráljunk. Tehát, hogy akkor igenis valaki tudja, hogy bejön 3 órakor, 4 órakor, 5 órakor, hogy ő majd szeretne a 7 órás tárlatvezetésre. És a jegyirodában, ezt mi fogjuk folyamatosan mondani, hogy kérjük, hogy regisztráljanak azokra a pontokra, mivel szép nagy az udvar, kicsik a belső terek, éppen ezért ugye korlátoznunk kell az érdeklődés szerint a részvételt.
1: Akkor a benti programok, ezek a csendesebbek, ugye?
0: Igen, mondhatjuk így, igen, hogy a csendesebb programok, hiszen ugye fontos az, hogy azért, ha eljön valaki, beül egy, vagy eljön egy tárlatvezetésre, akkor azt a plusz információt, azt azért kellő ugye intimitásba kapja meg. Két kiállításunk van párhuzamosan most, amelyekre ráépülünk. Egyrészt az Írói Naplók című kiállítás, amely a magyar irodalom kiemelkedő személyiségeknek a naplóit mutatja be, és egyetemese irodalomtörténészt hívtuk el Kolozsváról, ő a Bábes-Bolyai Tudományegyetemnek az eladó tanára. Ő irodalomtörténettel foglalkozik, ő fog mondhatnánk így, akár egy ilyen szubjektív tárlatvezetést végezni 7 órától, úgyhogy aki az irodalom iránt, az irodalmi titkok iránt érdeklődő, úgyhogy erre a pontra regisztrálhat, és fél 8-tól pedig lent a Bolyai kiállításban Olager Robert, ő a Szapiencia Egyetemnek csíkszeredeki helyezett tagozatának a professzora, ő matematikus, és ő fog tartani számunkra egy érdekes tárlatvezetést, tehát abban a kiállításban, aki már volt, azt tudja, hogy sok rengeteg kütyű van, audio tárlatvezetés van, csak ugye ezeket egészíti ki az ember, amikor majd mesél hozzá. És készülünk egy nagyon izgalmas programmal 8:30-kor. Nagyon sokan vannak, akik például a Pirospont produkciót, tehát Albert Ors színésznő nevéhez köthető úgynevezett értékelő programban már voltak. Ez azt jelenti, hogy az Udvarhelyi Múzeumnak a Pulzus művésztáborában létrehozott műalkotásukat egészíti ki Orsi vezetésével ez a csapat, és egy ilyen kortárs színházi produkció kapcsol egy művészeti alkotáshoz. Az elmúlt években ez nagyon jól működött, nagyon nagy érdeklődés volt. Most Albert Orsiát arra kértük, hogy ehhez az irodalmi kiállításokhoz készítsenek egy színészekkel bemutatott produkciót. Ezért mondom, hogy ez egy irodalmi nyomozásként kínáljuk mi, bízom benne, hogy itt is, aki már tapasztalt meg ilyen programokat, biztos vagyok benne, hogy túljelentkezés lesz, de érdemes lesz eljönni, hiszen ez egy ilyen, kicsit interaktív lesz ez is, tehát ne úgy arra, hogy beüljünk, csak megnézzünk valamit, interaktív lesz, viszont izgalmas lesz. 8:30-tól ajánljuk ezt a programpontot.
1: És akkor zene következik.
0: Igen, a zene az legtöbbször

0: része egy ilyen kis koncert, és maradunk ezeknél a lokális regiszterben, mert a Siculus Jazz Collective című együttes udvarhelyi zenészekből, a Pallomira Művészetiskola tanáraiból, tényleg, hogy helyi erőforrásukból táplálkozva, helyi előadóként igyekeznek minőségi zenét előadni. Legutóbb a Szejkei Majálison hallhatta őket a közönség, eljönnek hozzánk is, és egy jazz est lesz.
1: Egy órás műsorra jól láttam.
0: Igen,
1: körülbelül.
0: Így van, ő egy órás műsor lesz, és akkor hasonlóképpen maradunk a lokális értékeknél, a lokális kulturális termékeknél, és Forika Endre lesz, aki itt a programunkban e-apostrof művésznévvel fényfestést fog prezentálni nekünk a múzeum főhomlokzatán. Annyiban érdekes, izgalmas ez a vetítés, hogy korábban két évben volt, amikor statikus képeket vetítettünk, különböző művészeti alkotásokat, itt most egy picit a tartalom fog kijönni most képletesen a múzeum homlokzatára, tehát azok a kiállítások, azok a műtárgyak, amelyek belül vannak, amelyek ugye
1: a homlokzatra.
0: Így van, tehát bemozdul a kép, egyrészt ugye az irodalmi naplók kiállításunkhoz, a bolyai kiállításunkhoz, vagy adott esetben a néprajzi gyűjteményből. Tehát ez egy vizuális világ lesz, amely reprezentál minket, a mi munkánkat. Úgyhogy, és ez tényleg a külső homlokzati részen lesz egy látványos vetítés, és aki ugyancsak még nem bír magával, és nem megy haza, viszont ugye a múzeumok éjszakája, az ugye általában éjszakában nyúló dolog lenne. Lesz egy újabb kínálatunk, egy tárlatvezetése, ugye Olager Robert esti 11-kor, vagy évféli 11 órakor is egy tárlatvezetés kínáló látogatóknak, bízunk benne, hogy lesznek majd még érdeklődők, illetve ha lesznek érdeklődők értelemszerűen, ez majd egy ilyen egyórás program lesz, úgyhogy az évfél előtt még haza lehet indulni onnan a múzeumból. Meg szeretnénk köszönni a mindenkinek, aki a környezetében lakik a múzeumnak, hogy hát ezt az zajos napot, késő estét ugye tolerálja számunkra. Azért is van az, hogy ugye 11 órakor a hangoskodó programokat befejezzük, mert mi egy lakóövezetnek a kellős közepében vagyunk. Tehát tömbházak vesznek körbe minket, nem szeretnénk tényleg a lakók nyugalmát, vagy éppenséggel a már a lefekvési időt is zavarni, de köszönjük szépen mindazoknak, akik ott laknak, hogy 11-ig ezt a kis hangoskodást elviselnek. Évente egyszer van, bízom benne, hogy ha már zaj van, akkor lejönnek, és majd utána mennek fel lefektetni a gyerekeket.
1: Figyelj, lehet, hogy idén jól jártok azzal, hogy a szomszéd olyan hangosan fogja nézni a VB meccseket, hogy elnyom titeket, úgyhogy nem ti fogtok zavarni, hanem esetleg ő.
0: Igen, hát úgyis egyesek sokkal később fekszenek, vagy lesen fekszenek pont a VB miatt. Bízunk benne, hogy tényleg nem lesz gond, és egy olyan programot próbálunk kínálni, amely ugye picit mindig a helyi konjunktúra, tehát az adott konjunktúrához igazodik, de én meg szeretném köszönni a Székelyudvarhelyi összes intézménynek, Művelődési Központnak, Tomcsa Sándor Színháznak, a Udvarrendnéttánc Műhelynek és a Városi Könyvtárnak produkcióval, vagy infrastruktúrával, vagy éppenséggel a Hargita Business Centernek ugyancsak infrastruktúrával segítik. Van olyan gazdasági egység, társaság, Kft., aki például, vagy cég, aki ugyancsak eszközökkel segíti ezt az eseményt, és még nem beszéltünk róla, és az Székelyudvarhelyi Művelődési Központnak a segítségével, vagy a főszervezésével, a főpartnerségével. A Jézus Kápolna az egy külön helyszín. És azért
1: külön is, szint is ad amúgy.
0: Így van. Én nagyon szerettem azt a programpontot, ami a tavaly volt, amikor ugye tényleg egy klasszikus zenei műfaj volt ott kínálatképpen. Most szeretnénk ugyanezt a visszahozni. A kápolna az egy érték és egy színfolt az udvarhelyi, hát vallási, de nem csak világi életében is. Most egy kulturált felújított formában van, és ehhez hozzá szeretnénk rendelni időszakosan különböző programpontokat. A Múzeumok Éjszakája is egy olyan alkalom most, hogy Fénybesző Dallamok című, ez egy beszédes cím is, hiszen egy ilyen esti megvilágítás, sokkal hangulatos megvilágítással teletűzdelt kis belső környezetet hozunk létre ott az udvaron, és az Amabile Classico Trio koncertjét lehet majd meghallgatni. Török Dezsi Hajnalka lesz a meghívott énekes, ugyancsak főként helyi előadókról van szó, és aki a minőségi klasszikus zenét, és azt az intim környezetet szereti, akkor oda várjuk azokat a személyeket, és természetesen majd vissza lehet érni a múzeumig a fényfestés idejére. Ez egy együttműködés, ez egy partnerség. Sokszor pont a szűkösebb idők vezetnek el ahhoz a felismeréshez, hogy mi nem egymás konkurensei vagyunk itt a városban, főként nem kulturális intézmények, egyáltalán a közéletben tevékenykedő személyiségek, hanem kiegészítjük egymást, és pont ezért ez egy jó példa, és egy hét múlva hasonlóképpen jó példa lesz, ami Udvarhely napok keretében. Mi is készülünk, már a saját programjaink, az összes kulturális intézmény készül, akkor majd az Udvarhely ugye, kulturális központ lesz, aki a főszervezői feladatokat viszi, és kínálunk egy kulturált, szórakoztató lehetőséget a városlakóknak.
1: Kicsiknek és nagyoknak is.
0: Egyértelműen, hiszen a kicsiből lesz a nagy kultúra szerető, és
1: utánpótlás
0: visszafele.
1: Nevelés, ha úgy tetszik. Jó, hát akkor lehet hangolni a jövő heti városnapokra, például a múzeumok éjszakájával. Szinte egésznapos rendezvény, főleg, hogyha belenyúl az éjszakába. Akkor nagyjából ennyi, az többit meg kell tapasztalni, meg kell élni, nem?
0: Igen, köszönjük szépen tényleg annak lehetőségét, hogy erről beszélhettünk. Fők, bízom benne, hogy sokuk számára van egy-egy olyan programpont, amely izgalmas tud lenni, és hogyha eljön az ember, úgyis belekóstol a másba is. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit szombaton.
1: Miklós Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm a lehetőséget.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Post Malone és Circles 10 perc választ el 11 órától. Előttünk a hétvégen sok-sok eseménnyel, ráadásul igazi strandidővel. És hát hétfőn és kedden volt egy-egy játékunk, 5-5 belépőt sorsoltunk ki a holnap utáni vasárnap esti Republic koncertre, amelyet ugye Zetelaki napok alkalmából bonyolítanak le. Van még néhány belépő, amely itt van a stúdióban, esetleg aki játszott velünk, és talán nem figyelt arra, hogy ő is nyerhetette, ellenőrizze le a Star Radio Facebook oldalán a hétfői és keddi posztokat. Ott a hozzászólásban kiírtuk, hogy kik a nyertesek, és ezeket még a mai nap folyamán át kéne venni itt a Star Radio stúdiójában. De Weckerből és részemről mára és erre a hétre ennyit. Szász Csabát hallották. Hétfőig kívánom a legjobbakat, kellemes hétvégét. Ciao.

0: Véget ér a tanév, csökkentenék a medve védettségi szintjét, megvan az első tovább jutó a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hatósági felügyelet alá helyezték Ciprian Csukut, Bukarest főpolgármesterét. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke ellen a korrupció ellenes ügyészség indított eljárást vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A vádhatóság szerint Csukú még a főváros 6. kerületének polgármestereként fogadhatott el kenőpénzt egy engedély kiadásáért cserébe. A politikust több mint 3 órán át hallgatták ki az ügyészség székhelyén tegnap. Távozásakor úgy nyilatkozott, ártatlannak vallja magát és folytatni kívánja munkáját Bukarest főpolgármestereként. Hozzátette, hogy az ügy kivizsgálása során teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Ma véget ér a tanév, megkezdődik a nyári vakáció. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő szeptember 7-én kezdődő tanév 36 tanítási hétből áll, és 2027. június 18-án zárul. A következő tanévben az első tanítási időszak szeptember 7-e és október 23-a között lesz. Románia és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy csökkentsék a barnamedvék védettségi szintjét az Európai Unióban. A román mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint a két ország együtt az uniós barnamedve állomány több mint felének ad otthont. Ezért aránytalanul nagy terhet visel a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében. Bukarest és Pozsony arra is emlékeztetett, hogy a lakosság biztonságának érdekében az Európai Unió korábban a farkast is levette a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megvan az első biztos továbbjutó és csoport első. A társházigazda Mexikó válogatottja az éjszaka Guadalajara-ban 1-0-ra megverte Dél-Koreát Luis Romo góljával. A csoport másik meccsén az első forduló két vesztese találkozott Atlantában, a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 1-1-re végződött. A csoportkör utolsó fordulójában a csehek Mexikóval, Korea Dél-Afrikával játszik majd. A B csoportban tegnap este Los Angelesben két európai válogatott találkozott, Svájc-Bosznia-Hercegovina meccset rendeztek. A svájciak cserejátékosa Manzambi szerzett vezetést, majd Vargas és újra Manzambi találtak be, a bosnyákok Mamić révén szépítettek, a 4-1-es végeredményt Granit Xhaka állította be 11-esből. A B csoport másik meccsén a másik társházigazda Kanada Katarral csapott össze Vancouverben, a kanadaiak 6-0-ra győztek. Az utolsó fordulóban Kanada Svájccal játszik a csoport elsőségért, Bosznia Katarral mérkőzik. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg nyárias időjárás lesz, felmelegedés van, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: szívünk után.
1: Bizony.
0: Gitano, kökény. Dr. Béres.
1: És a Curtis.
2: I like music.
3: Sztár reklám. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
5: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
6: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
7: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
10: Reklámot hallottak.
11: Sztárrádió.
12: Sztárrádió.
13: Sztárrádió.

0: I like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jóllétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: Véget ér a tanév, csökkentenék a medve védettségi szintjét, megvan az első tovább jutó a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hatósági felügyelet alá helyezték Ciprián Csukut, Bukarest főpolgármesterét. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke ellen a korrupció ellenes ügyészség indított eljárást vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A vádhatóság szerint Csukú még a főváros 6. kerületének polgármestereként fogadhatott el kenőpénzt egy engedély kiadásáért cserébe. A politikust több mint 3 órán át hallgatták ki az ügyészség székhelyén tegnap. Távozásakor úgy nyilatkozott, ártatlannak vallja magát és folytatni kívánja munkáját Bukarest főpolgármestereként. Hozzátette, hogy az ügy kivizsgálása során teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Ma véget ér a tanév, megkezdődik a nyári vakáció. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő, szeptember 7-én kezdődő tanév 36 tanítási hétből áll, és 2027. június 18-án zárul. A következő tanévben az első tanítási időszak szeptember 7-e és október 23-a között lesz. Románia és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy csökkentsék a barnamedvék védettségi szintjét az Európai Unióban. A román mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint a két ország együtt az uniós barnamedve állomány több mint felének ad otthont. Ezért aránytalanul nagy terhet visel a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében. Bukarest és Pozsony arra is emlékeztetett, hogy a lakosság biztonságának érdekében az Európai Unió korábban a farkast is levette a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megvan az első biztos továbbjutó és csoport első. A társházigazda Mexikó válogatottja az éjszaka Guadalajarában 1-0-ra megverte Dél-Koreát Luis Romo góljával. A csoport másik meccsén az első forduló két vesztese találkozott Atlantában, a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 1-1-re végződött. A csoportkör utolsó fordulójában a csehek Mexikóval, Korea Dél-Afrikával játszik majd. A B csoportban tegnap este Los Angelesben két európai válogatott találkozott, Svájc-Bosznia-Hercegovina meccset rendeztek. A svájciak cserejátékosa Manzambi szerzett vezetést, majd Vargas és újra Manzambi találtak be, a bosnyákok Mamic révén szépítettek, a 4-1-es végeredményt Granit Xhaka állította be 11-esből. A B csoport másik meccsén a másik társházigazda Kanada Katarral csapott össze Vancouverben, a kanadaiak 6-0-ra győztek. Az utolsó fordulóban Kanada Svájccal játszik a csoport elsőségért, Bosznia Katarral mérkőzik. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg nyárias időjárás lesz, felmelegedés van, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: teljes áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztárrádió.

12 óra 19 perc a pontos idő, június 19-ét írunk, és ezen a héten úgy látom, hogy úgy fog zárulni a péntekünk, hogy ragyogó napsütésben, kánikulában és a legnagyobb nyári slágerekben fogjuk eltölteni azokat az órákat, amikor még dolgozunk, amikor még vezetünk, vagy amikor már pihenünk, ugye, esetleg strandolunk, mert a városi strand is megnyitotta a kapuit, és azt se felejtsük el, hogy a vakáció is kezdetét vette a mai naptól kezdve. Hamarosan hozok jó vakációs slágereket, már ki is találtam, melyik vakációs dallal fogom indítani majd a második órát, csak is a diákoknak és a pedagógusoknak mindenféleképpen jár egy kis nyaralós zene. A mikrofonnál 17 óráig Bedő Erika.

Rádió legnagyobb slágerek változatosan június 19-e, és a gyárfás hallgatóinkat köszöntjük. Görög-latin eredetű ez a név, hát őszintén én még gyárfás nevezetűt nem ismerek, nem hallottam róla, és nem is tudom, hogy egyáltalán itt a térségünkben léteznek-e gyárfások. Gyárfás kúria hirtelen eszembe jutott Keresztúron, az egy gyönyörű szép helyszín, de személy névként nem ismertem annyira, de okos, sokoldalú személyiség, azt írják, és gyorsan alkalmazkodik egy-egy új helyzethez. Holnap Rafael nap van, és holnap után vasárnap pedig az alajosokat és a lejlákat lehet köszönteni. Két nap múlva hétfőn pedig Paulina névnap lesz, úgyhogy őket ünnepeljük, valamint a születésnaposainkat. Reméljük, hogy jól telnek a napjaitok, az óráitok, a perceitek, és ünnepeltként is kellőképpen tudtok hangolódni a hétvégére, akár két Ryan felvételével.

0: érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

Enrique Iglesias és Ciara közös felvétele után Republicot hozók hangolódunk a vasárnapi koncertre, viszont megragadnám az alkalmat, és még egyszer szólnék a nyerteseknek, hogy van itt még 5 darab belépő, amit nem vittetek el. Facebook oldalunkon bejelöltünk benneteket, úgy látom, reagáltatok is rá, szóval tudjátok, hogy nyertetek Republic koncert belépőt, de jó lenne, hogyha 3/4-5-ig el utána tudnátok jönni a Star Rádió székhelyére, hogy elvigyétek ezeket a belépőket, mert a koncert az vasárnap este 9 órától lesz Zetelakán a futballpályán, és hétvégén már nem lesz nyitva a Star Rádió, úgyhogy nem fogjátok tudni elvenni sajnos. Engedj közelebb, 1992-es felvétel, ezt is elég sokan írtátok, hogy szeretitek-e dalt.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.

0: like music. Sztár reklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
4: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Véget ér a tanév, csökkentenék a medve védettségi szintjét, megvan az első tovább jutó a VB-n. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Hatósági felügyelet alá helyezték Ciprian Csukut, Bukarest főpolgármesterét. A Nemzeti Liberális Párt első alelnöke ellen a korrupció ellenes ügyészség indított eljárást vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt. A vádhatóság szerint Csukú még a főváros 6. kerületének polgármestereként fogadhatott el kenőpénzt egy engedély kiadásáért cserébe. A politikust több mint 3 órán át hallgatták ki az ügyészség székhelyén tegnap. Távozásakor úgy nyilatkozott, ártatlannak vallja magát és folytatni kívánja munkáját Bukarest főpolgármestereként. Hozzátette, hogy az ügy kivizsgálása során teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Ma véget ér a tanév, megkezdődik a nyári vakáció. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint a következő szeptember 7-én kezdődő tanév 36 tanítási hétből áll, és 2027. június 18-án zárul. A következő tanévben az első tanítási időszak szeptember 7-e és október 23-a között lesz. Románia és Szlovákia közösen fordult az Európai Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy csökkentsék a barnamedvék védettségi szintjét az Európai Unióban. A román mezőgazdasági minisztérium közleménye szerint a két ország együtt az uniós barnamedve állomány több mint felének ad otthont. Ezért aránytalanul nagy terhet visel a faj megőrzésével járó költségek, kockázatok és felelősség tekintetében. Bukarest és Pozsony arra is emlékeztetett, hogy a lakosság biztonságának érdekében az Európai Unió korábban a farkast is levette a szigorúan védett fajok listájáról. Táncos Barna miniszterelnök helyettes, ügyvivő mezőgazdasági miniszter hangsúlyozta, a biológiai sokféleség megőrzése és az emberi élet védelme között egyensúlyt kell teremteni. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, megvan az első biztos továbbjutó és csoport első. A társházigazda Mexikó válogatottja az éjszaka Guadalajarában 1-0-ra megverte Dél-Koreát Luis Romo góljával. A csoport másik meccsén az első forduló két vesztese találkozott Atlantában, a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés 1-1-re végződött. A csoportkör utolsó fordulójában a csehek Mexikóval, Korea Dél-Afrikával játszik majd. A B csoportban tegnap este Los Angelesben két európai válogatott találkozott, Svájc-Bosznia-Hercegovina meccset rendeztek. A svájciak cserejátékosa Manzambi szerzett vezetést, majd Vargas és újra Manzambi találtak be, a bosnyákok Mamic révén szépítettek, a 4-1-es végeredményt Granit Xhaka állította be 11-esből. A B csoport másik meccsén a másik társházigazda Kanada Katarral csapott össze Vancouverben, a kanadaiak 6-0-ra győztek. Az utolsó fordulóban Kanada Svájccal játszik a csoport elsőségért, Bosznia Katarral mérkőzik. A meteorológusok szerint ma délelőtt meleg nyárias időjárás lesz, felmelegedés van, gyenge széljárás várható, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 23 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

Let's dance! Hát lehet táncolni, örömötökben is táncolhatok, kedves diákok, kedves szülők, kedves pedagógusok, hiszen kezdődik a nyári vakáció. Emlékszem, hogy olyan boldog voltam ezen a napon, amikor tényleg kiléptünk az iskola épületéből, és tudtuk azt, hogy most 3 hónapig nem kell ide visszajönni. 3 hónap szabadság, 3 hónap játszás, kirándulás, csupa-csupa élmény és nyári pillanattal teli napok és hetek. Hát az iskolai évzárok befejezése után végre elkezdődik a szünidő, és szeptember 7-én fog kezdődni a 2026-27-es tanév, amely majd 2027. június 18-án ér véget. Milyen messzinek tűnik, és milyen hamar el fog jönni? A következő tanév is 36 tanítási hétből fog majd állni. Aztán már le van bontva, teljesen lehet látni a vakációs időszakokat, hogy mikor lesz vakáció, mikor lesz oktatás, milyen modulok lesznek. Ezeket megtaláljátok az interneten, de erről hozom a részleteket a következő percekben is még. Beszélgetünk egy picit a jövő évi tanévről is. Nyilván először örülünk a vakációnak. Hát Dolly-ról felvétele jutott eszembe. Induljon a szünidő, induljon a nyári vakáció, induljon a strandszezon, minden ma pénteken, június 19-én.

Summer Feeling, és hát Dollyról is elrepültünk egy picit a francia riviérára. Hát jó is lenne ott lenni, de erről szól a nyári vakáció, hogy tervezzük, szervezzük a kirándulásokat és a kiruccanásokat. Mától ugyanis tényleg kezdetét vette most már hivatalosan is a szünidő. Kivételt képeznek a végzőseink, akik teljes gőzerővel tanulnak most, és készülnek az érettségire. Nekik nagyon szurkolunk az írásbeli vizsgákhoz is. És már közzé is tették a 2026-27-es tanév tanítási és vakációs időszakra vonatkozó dátumokat. Hát szeptember 7-én hétfőn indul a tanítás, és tart október 23-áig. Aztán ott lesz egy hét vakáció, október 24-től november 1-ig, november 2-ától ismét tanítás december 22-éig, és akkor majd jön a karácsonyi vakáció 23-ától, legközelebb pedig január 11-én fognak a diákok visszaülni az iskolapadba. Egészen február 12-éig, illetve február 19-től február 26, ugye a megyei tanfelügyelőségek döntésétől függően az iskolákban végzett egyeztetések alapján. Akkor majd március elején ismét tanítás lesz, április 23-áig, ugyanis gondolom akkor lesz a húsvéti vakáció április 24 és május 4-e között. És május 5-én visszamennek a suliba egészen 18-áig június, és akkor már június 19-től szeptember 5-éig ismét vakáció lesz. Hát nagyjából nagy vonalakban ennyi. Nyilván azért még ez sok mindentől függ, hogy a megyei tanfelügyelőségek vagy az iskolák milyen egyeztetéseket folytatnak, és hogyan fogják felosztani a tanítási időszakot a vakációs időszakokkal. Summer Wine, most jöhet egy kis nyári bor, borozás, fröccsözés, így a hétvégére hangolódásképpen teljesen rendben van.

Robin Schulz és David Guetta egészen nyári a slágere, június 19-e van. Egy hét múlva ilyenkor már nagy városnapok lázban fogunk égni, és képzeljétek, ezzel kapcsolatban hozok jó néhány programot. Lesz mini foci bajnokság is. Szombaton, június 27-én a városi sportpályán, ez a dzsungel mögötti pálya ugye az új pályánk, és várják a csapatok jelentkezését a mini foci bajnokságra. Június 26-a csütörtök 17 óráig lehet jelentkezni, és az információkat a következő telefonszámról lehet megtudni, 0740 890 069, ez Fodor József telefonszáma, és ezt a számot kell majd hívni. Egyébként én nem emlékszem, hogy lett volna még ilyen mini foci bajnokság, de valószínű, hogy volt még szervezve, nem tudom a korosztályt, hogy kik jelentkezhetnek, de gondolom, hogy felnőtt csapatok jelentkezését várják, úgyhogy érdemes lesz benevezni, mert nem csak a koncertekről és a kulturális eseményekről szól az Udvarhely napok, hanem ugyanúgy a sportról is, egy mini foci bajnokságról is. Ha már VB lázban égünk, akkor égünk mini foci bajnokságban, itt Székely Udvarhelyen is, júniusban, Tóth Andi énekel.

0: like music. Sztár reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

London Beat felvétel 1990-ből itt a Sztár délután második órájában. Érkeznek a legfrissebb hírek, gyorsan még egy programajánló, ami a városnapokat illeti. A Tomcsa Sándor Színház előadásai nélkül nem járhatnak le az udvarhelyi napok. Kellemes húsvéti ünnepeket, ez így most furcsán hangzik június közepén, június végén majd, de ez a címe annak az előadásnak, amit a Tomcsa Sándor Színház fog ismét bemutatni, előadni az udvarhelyi néptáncműhely székhelyén, vagyis a városi moziban június 25-én, vagyis jövő héten, csütörtökön 19 órától. Én már láttam ezt a komédiát, francia komédia, nagyon-nagyon vagány, érdemes megnézni, érdemes jegyeket váltani rá, és jó nagyokat nevetni, kacagni, mert borzasztóan jól sikerült, és annyira ügyesek voltak az udvarhelyi színészek, annyira jól előadták úgymond a valóságot, és olyan valóságos helyzetek, élethelyzetek vannak bemutatva, ami tényleg sokszor megtörténik az életünkben. Úgyhogy menjetek színházba, mert ha udvarhelyi napok, akkor színház is természetesen. És ha udvarhelyi napok, akkor forog a föld is. Gáspár Lacival.

0: Emelkednek a közlekedési bírságok, rövid zárlat okozta a lakástüzet, sakversenyt tartottak a Patkóban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! A szociáldemokrata párt várhatóan csak vasárnap dönt arról, hogy támogatja-e Adrián Vestia kormányát. Sorin Grindeanu pártelnök ma bejelentette, elhalasztják a döntést a kormányzati szerepvállalásról. A halasztás oka, hogy a következő napokban össze kell hívni a párt illetékes testületeit, amelyek részletesen megvitatják a javasolt kormányprogramot. Grindeanu elmondta, azt szeretné, ha vasárnap összeülne az országos politikai tanács, és akkor megszületne a végső döntés arról, hogy a szociáldemokrata párt részt vesz-e a kormányzásban. Emelkednek a közlekedési bírságok július 1-től. A bírság pontértéke a bruttó minimálbér 5%-ához igazodik, mivel július 1-től nő a bruttó minimálbér, egy bírság pontértéke 216,5 lejre emelkedik. Így a közúti szabálysértésekért kiszabható pénzbírságok is arányosan növekednek. Újdonság, hogy azoknak a gépjárművezetőknek, akik 90 napon belül nem fizetik ki a bírságot, felfüggesztik a vezetői engedélyét. Az intézkedés előírja, hogy minden ki nem fizetett 50 lej egy nap jogosítvány nélküli időszaknak felel meg. Rövid zárlat okozta a tegnap délutáni lakástüzet a Betlen lakótelepen. A második emeleti lakásban keletkezett tűz következtében több bútordarab, elektronikai eszköz és egyéb használati tárgy is megsemmisült. A lángokat a tűzoltóknak mintegy egy óra alatt sikerült megfékezniük. A szakértői vizsgálat szerint a tüzet nagy valószínűséggel egy feszültség alatt hagyott televízió meghibásodása nyomán kialakult rövid zárlat okozta. A tűz esetben senki sem sérült meg, a lakás tulajdonosának azonban hosszabb időre ideiglenes szállásról kell gondoskodnia. Tanulók számára szervezett sakversenyt a Székelyudvarhelyi Iskolás Sportklub sakszakosztálya és a Művelődési Központ. A sakk az iskolában programban több mint 240 diák ült asztalhoz a ma délelőtt a Mártonáron téren megrendezett versenyen.
1: Az iskolák között a sakknak a népszerűsítése, és igazából az udvarhelyi iskolásoknak, akik amúgy is hetente egyszer sakkoznak, nekik szerettük volna ezt így az évvégi örömünneppé tenni ezt a napot.
0: Mondta a rendezvényről Rendi Éva, sakkoktató szervező. A sakk a Patkóban eseményen minden korosztályban az első 5 legjobbat díjazták. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, megkezdődik a csoportkör második fordulója. Az A csoportban ma este 7 órától Csehország Dél-Afrikával csap össze Atlantában, a társházigazda Mexikó pedig éjjel Guadalajarában játszik Dél-Koreával. A B csoportban ma este 10-től Los Angelesben két európai válogatott találkozik, Svájc-Bosznia-Hercegovina meccset rendeznek. Éjszaka 1 órától Vancouverben pedig Kanada Katarral csap össze. Ma délután tiszta égboltra, gyenge szélgyárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 22 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Sztár reklám. Hasznosíts újra és nyerj a Lidl Plusszal. Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolás június 18-a és 22-e között. És használd fel az SGR utalványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyát beolvasásával. Az utalványaidért az értékhatártól függetlenül legkésőbb június 26-áig egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely június 27-e és július 5-e között érvényes. Lidl igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: a Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Kevesebb, mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Akció.
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Péntek az én napom, szoktuk énekelni, hát legfőképp pénteken. Akár annak is mondhatjuk ezt a napot. Kedvünk a zenére hangoljuk, egy jó italt elszúrcsölünk. Kint a teraszokon, a szabadtéren, ilyen jó időben. Semmi több nem kell, 24 fok van jelenleg Székelyudvarhelyen, ez már teljesen rendben van. Megnyitott a kapuit a Városi Strand, holnap múzeumok éjszakája lesz, úgyhogy kecsegtetnek elég sok programmal ezen a hétvégén is itt a városban. Elmondanám gyorsan, hogy akkor mire számíthatunk holnap a Habenstumpf villában. 15 órától rengeteg ábel és kürtőskata kalandjai lesznek előadva, lehet vinni a szabadtéri bábjátékra a kicsiket. 16:30 holnap népi gyermekjátékok és táncház, 5 órától múzeumi kincskereső lesz 5-től 7-ig, aztán 17:30 antropológiai műhelytitkok a dél-floridai és nyugati karolinai egyetem tanárával. 6 órától logó a dobozban címmel, kreatív konténerfestés a múzeum udvaron. Aztán lesz leletvadászat egy speciális régészeti eszközzel. 19:30 szintén műhelytitkok lesznek. Bepillantás a festmény restaurálás rejtelmeibe Márton Ferenccel, és 19 órától Írói Naplók címmel egyedemese irodalomtörténész rendhagyó tárlatvezetésén lehet részt venni, de itt még a programok nem fognak abba maradni. Este 19:30 a Bólyaiak zsenialitása címmel Olágá Róbert matematikus rendhagyó tárlatvezetése következik. 20:30 irodalmi nyomozás a Pirospont produkcióval, Elégetendő címmel. 21:50 fellép a Siculus Jazz Band, úgyhogy koncertre is lehet számítani a múzeum udvarán. 11:30 lesz fényfestés a múzeum épületén, az nagyon szép lesz, biztos vagyok benne, és ismét lesz egy tárlatvezetés 11 órától. Persze állandó programok is lesznek, tehát Bolyai műhely, a Bolyaiak sokoldalúságát bemutat interaktív foglalkozás, aztán 7 próba címmel szabadtéri ügyességi játékok és kézműves foglalkozások is várják az érdeklődőket. A Jézus kápolnánál pedig 20:30 este fényben szőtt dallamok címmel lesz egy koncert, az előadó Török Derzsi Hajnalka lesz, úgyhogy 2 helyszínen is fog zajlani a múzeumok éjszakája. Jó idő lesz, készüljetek fel, és lehet vinni akár egy pokrócot is a Jézus kápolnához, vagy a Habenstumpf villához. A beszélgetést vissza lehet nézni a Sztár Rádió Facebook oldalán, ugyanis a múzeum igazgatója járt nálunk a reggeli órákban, és ő számolt be az idei múzeumok éjszakájáról. Erről láthattok betekintést, hallhattok részleteket, és a magyarfény.ro weboldalon pedig a teljes adást is vissza lehet nézni. Retrózunk egy picit, érkezik Hurt felvétele 1990-ből, de Banditos Bonitos felvétele, valamint Kerozin dala is itt lesz a következő percekben.

csak egy estét, egy éjszakát Ibizán lehetnénk, ahol tombol a nyár. Megnéztem az időjárás jelentés, 28 fok van ott most jelenleg Ibizán. Egész héten, egész hétvégén, jövő héten is 31-32 fokokra számíthatnak azok, akik Ibizán vannak. Felhőmentes, esőmentes, ragyogó, napsütéses idő lesz a következő 10 napban Ibizán biztos, és 30 foknál lenned nem fog kúszni a hőmérő higanyszála, éjszakánként is csak 23 fokra fog visszaesni, és teljesen rendben van ez nyáron. Mi is ezt várjuk, legalábbis én ezeket a füllett nyári estéket. Viszont örüljünk annak, hogy egy icipicit végre igazi nyári napokat ígérnek a meteorológusok, és minden adott ahhoz, hogy most már a strand élményünk is teljes legyen. Igaz, hogy a víz még valószínű, hogy hideg lesz, de a büfé is teljesen felújításon esett át, megújultak a napozóágyak a városi strandon, kisimultak a medence és a medencetér hibái is. Ma pedig a nyitó napon ingyenes a belépés, úgyhogy menjetek a strandra. Egyébként meg elmondanám a belépő árakat így a jövőre nézve, ha nyáron strandolni szeretnétek, 5 év alatti gyermekeknek ingyenes a belépés mindig. Aztán az egésznapos belépők a székelyudvarhelyieknek ugye 50% kedvezmény jár a belépők tekintetében. A székelyudvarhelyi személyével kell oda menni, és a belépésnél pedig nem kell az egésznapos jegyre 40 lejt fizetni, csak 20 lejt, mert a felnőtteknek egyébként 40 lej a belépő, a székelyudvarhelyi személyével rendelkezőknek pedig 20 lej. A 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 30 lej a belépő egész napra, az udvarhelyieknek 15 lej. Délután, hogyha szeretnétek strandolni, 16 órától 21 óráig megtehetitek, akkor a 18 év alattiaknak és nyugdíjasoknak 20 lej, udvarhelyieknek 10 lej, és a felnőtteknek 15 lejbe kerül az udvarhelyi személyi igazolványa rendelkezők számára. A családi belépő az 100 lejbe kerül, 2 felnőtt és max. 5 gyermek, viszont a székely udvarhelyieknek ez 50 lejbe fog kerülni. Nagyon jók ezek az árak, én szerintem teljesen rendben van, és ahogy elnézem a képeket, hát én nem tudom, vakító kék, komolyan mondom, az a medence szín, és rendesen oda-oda csábít, hogy menjünk a városi strandra. Strandra szerintem idén-nyáron is rengetegen lesznek, és remélem is, hogy meg fogjuk tölteni élettel az idei szezonban is a városi strandot. Napozni, csobbanni, úszkálni, tökéletes helyszín. Itt van a nyár! Egy igazán strandos dal a Padödőttől, nem tudom mennyire emlékeztek erre a 90-es évekből, de szerintem most megállja a helyét.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az

Fall of the Flow és a kivetett Offenbach érkezik, valamint Purple Disco Machine felvételt is hallgatunk még a 15 órás hírek előtt, utána pedig belecsapunk a Sztár délután 4. órájába, közlekedési információt pedig írhattok a 0757 57 51 71-es SMS számunkra, vagy a rádió Facebook oldalán privátban is. Jelezhettek jó utat, balesetmentes közlekedést!

0: Megduplázódott a külföldiek száma. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szerződést hosszabbított Miklós Tamás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megduplázódott a külföldi dolgozók száma Hargita megyében. A bevándorlási hivatal munkatársai az év első 5 hónapjában több mint 100 tartózkodási engedélyt, valamint több mint 1300 munkavállalási engedélyt bocsátottak ki. 430-an a harmadik világországaiból érkezett állampolgárok voltak, a legtöbben összesen 103-an Nepálból jöttek. Összesen 106 tartózkodási engedélyt állítottak ki, ebből 102 ideiglenes, 4 pedig hosszú távú tartózkodásra szólt. Az év első 5 hónapjában Hargita megyében 1572 munkavállalási engedély iránti kérelmet regisztráltak, ezek közül 1311 engedélyt hagytak jóvá állandó vagy ideiglenes munkavállalók számára. Elkészült a Vestia kormányprogram tervezete, ami a Bolozsán kormányprogramjából inspirálódott, ám a hétvégén két nagy politikai párt vezetősége is arról tárgyal, hogy támogassa-e Adrián Vestia kormányát. Mind a liberális párt, mind pedig a szociáldemokrata párt a hétvégén dönthet ebben a kérdésben, amiben az RMDS már eldöntötte az álláspontját.
1: A régi koalíciót kellene újra visszaállítani, és egy transzparens, átlátható, világos politikai többséget kialakítani a kormány mögött. Nem értünk egyet azzal, hogy szélsőséges pártok az AUR, SOS, POT szavazataival kerüljön bárki is kormányra Romániába.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt szenátor. Az új kormány névsorának bemutatását hétfőre halasztották. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Haberstum villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet. Kora délután szabadtéri bábjátékkal kezdődik a rendezvény, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. További egy évig a VSK Székelyudvarhely egy teremlabdarúgója lesz Miklós Tamás. A 33 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. A mikói falusi származású teremlabdarúgó 2013 óta játszik Udvarhelyen, csupán egy-egy szezont töltött Csíkszeredában és Veszprémben. Szerepelt a magyar és a román teremlabdarúgó válogatottban is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör második fordulóját játsszák a hétvégén. Ma este 10-től az Egyesült Államok Ausztrália összecsapást rendezik Seattle-ben, éjszaka 1 órától lesz a Skócia Marokkó, 3:30-tól a Brazília Haiti összecsapás. Holnap reggel 6 órától Törökország Paraguay meccset rendeznek, szombaton este 8 órától lesz a Hollandia Svédország, 11-től pedig a Németország elefántcsontpart mérkőzés. Ma délután és a hétvégén is tiszta égboltra, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szórakozás a Lidl-lel kezdődik az Electric Castle Fesztiválon. Június 15-e és 21-e között vásárolj legalább 50 leértékben Coca-Cola, Eugenia, Oral-B, Lay's, Dove vagy Persil fesztivál termékeket. Szkennel be a Lidl Plus kártyádat és megnyerheted a 6 darab VIP páros belépő egyikét, vagy az 50 darab General Access páros belépő egyikét kempingezési lehetőséggel. A jelentkezés kizárólag a Lidl Plus alkalmazásban történik. Részletek a lidl.ro/Electric Kingdom oldalon. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével, nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió.
6: Star Rádió.
5: Star Rádió.

Beyoncé és Shakira. 4:15 után vagyunk 3 perccel, megyünk tovább a Sztár délutánban, nem tudom, láttátok-e Szakács Pál István polgármester tegnapi videóját, elmondta az iskola ügyekkel kapcsolatos fontos tudnivalókat, egyel kevesebb iskola, de ugyanannyi diák, tehát minden érintett tart a kényszer megoldástól Székelyudvarhelyen, tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, kiszivárgott elképzelések, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok, tehát a nagy feszültség övezi a Székelyudvarhelyi iskola hálózat krízisének a rendezését. És a döntés senki számára nem lesz ideális egyébként, inkább csak az a kérdés, hogy mennyire nem. Hát tényleg eluralkodtak az indulatok a szülők körében, és teljes mértékben meg is értem. Tehát az iskolaváros oktatási hálózatában kialakult krízis eléggé elszomorító, és érezhetően nagy a feszültség az érintettek körében. Egy darabig tűrtek a szülők, és aztán betelt a pohár. Az Orbán Balázs általános iskola energetikai felújítása közben kiderült, hogy statikai problémák vannak az épülettel, ezért a korábban tervezetnél ugye jóval hosszabb időre kell majd helyet találjanak az iskola diákjai számára. Na de hova, szegény iskolások? Hát máshol fogják eltölteni az iskolás éveiket. A polgármester által megbízott oktatási munkacsoport több megoldási lehetőséget is megvizsgált, majd egyeztet és hívták az iskolák igazgatóit. A szülők körében eközben elkezdtek terjedni a lehetséges forgatókönyvek és híresztelések egyes iskolák elköltöztetéséről, ami újabb feszültséget szült. Több petíciót is indítottak, egyesek Facebook bejegyzésben tiltakoztak, a végső megoldásról azonban egyelőre semmit nem tudni. És egy a biztos, hogy az eredeti forgatókönyveket elvetették. Hogy milyen forgatókönyv van még jelenleg, és miről beszélt a polgármester, erről hozom az információkat, a részleteket a Sztár délután órájában. Intim Torna illegál felvétele, előtte viszont egy pici napfényt hoz a délutáni órákba.

0: Fabian. Imádom, belga olasz származású kanadai énekesnő, ugye? Aki 56 éves, január 9-én töltötte be az 56. életévét, lemezei eddig világszerte több mint 20 millió példányban keltek el. Sokat énekel olaszul, franciául, spanyolul, angolul, és még pár alkalommal németül és portugálul is, úgyhogy elég sok nyelvet tud és beszél Lara Fabian. Mi beszéltünk arról, hogy itt mi a helyzet az iskolákkal. Nagy a hőbörgés. Tiltakozó szülői petíciók, szóbeszédek, elvetett forgatókönyvek, félelmek és indulatok. Tegnap Szakács Pál István polgármester tett közzé egy videót a témával kapcsolatban. Zörgő Noémi sajtószóvivő pedig nyilatkozott. A héten be voltak hívva ide az érintett iskoláknak a vezetői, mindenki elmondta, hogy látja a helyzetét. Nyilván elsősorban mindenki a saját maga helyzetéről beszélt, milyen problémák vannak, és akkor elmondta a polgármester, hogy a munkacsoport 2 hét múlva jön a végleges döntéssel. Ennek időpontja ez jövő kedd. És el van mérgesedve a helyzet, hozzáfűzte, a jövő heti döntésig a polgármester sem szeretne nyilatkozni, de nem is tudna semmi véglegeset mondani, lévén, hogy még nem született döntés az ügyben. Minden csak spekuláció, ami a megoldási lehetőségekről eddig megjelent, a Városháza illetékesei ugyanis semmi konkrétumról nem nyilatkoztak. És az iskola igazgatók is csak forgatókönyv változatokat kaptak, ezt mondta Zörgő Noémi sajtószóvivő, amit még mondott, hogy cáfolta igazából, hogy lenne valóság alapja a legnagyobb feszültséget keltő elképzelésnek, ami a szülők körében elterjedt, miszerint elköltöztetnék a nemrég felújított Tompa László általános iskola közösségét, hogy ott helyezzék el az Orbán Balázs általános iskola diákjait. De ez téves. Az Orbán Balázs Tompába való költöztetése el sem hangzott sehol, és az Orbán Balázs iskola diák közössége el se férne a Tompában, hiszen az mintegy 500 férőhelyes, és az OB-ba járó diákok pedig szinte 600-an vannak, így az is lehetetlen lenne, hogy a Tompa 220 diákja mellé beköltöztessék a tábor negyedi iskola tanulóit. De az sem merült fel, hogy a volt Ucsakom iskola épületébe költöztessék őket, tehát ezek csak igazából tényleg olyan szóbeszédek, amelyek nem hangzottak el a Városháza részéről, és a szülők kezdték el. Tudjátok, hogy működik, egy elkezdi, aztán további 10 ember kiszínezi azt a történetet. Az eddigi forgatókönyvekről azonban nem érdemes beszélni, ugyanis azokat elvetették az iskolaigazgatókkal történt egyeztetésen, mert kiderült, hogy vannak még tartalékok. Több használható osztályterem áll rendelkezésre, mint amiről korábban tudtak, így új elképzeléseket kell kidolgozni. Folyamatosan csak kidolgozni kell még egyelőre, és az OB iskola esetében az is fontos, hogy az 5-8 osztály maradjon az épületben, mert a tanárok folyamatosan különböző osztályokban tanítanak, és az nem lehet, hogy az 5. osztály a Betlen negyedben van, a 6. pedig a város másik felében, hát akkor még nagyobb káosz lenne. Figyelembe kell venni azt is, hogy az 1-4 osztály egy picit flexibilisebb ilyen szempontból, mert ott nagyjából egy tanítónénivel vannak a gyermekek, meg arra volt még sok panasz az Orbán Balázsos szülőktől, hogy akiknek több elemis gyermeke jár az iskolába, azok között volt olyan, hogy a 3 gyermeket 3 felé kellett vigye, ami azért reggel 8-kor nagy mutatvány, ugye? Hát meg is értjük ezeket a szülőket. Így is nehéz elmenni egy iskolához reggel 7:30 magasságában, nem úgy még 3 helyre vinni a gyerkőcöket. Tényleg, a szülők pánikban vannak. Még vannak részletek itt a hírportálon, úgyhogy még olvasgatok ebből. Kíváncsi vagyok, hogy mi minden történik. Aztán az biztos, hogy nincsen véletlen semmi sem. Metzger Viktória, halott pénz érkezik.
1: Ja, buliznék veled, mint a Post Malone, csak itt az unikum folyna az asztalon. Ha egy vasárnap nyílna rá alkalom, majd húsleves kérnék gazdagon. Sokan hívnak, csiripel a telefonod mindig. Őszinte vagy, ez sokan

0: Music. Star reklám. A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidlben a 120 g-os Pikok cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén darabonként 12 lej 24 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Rehab és Fastboy felvétele, nekem pedig volt szerencsém Fastboyt élőben hallgatni. Tavaly júniusban a Budapest Parkban, emlékszem, hogy Fastboy is fellépett volt. Június 19-e van, most már 2026-ot írunk, a szülők pánikban vannak. Négy különböző forgatókönyvről tárgyaltak a múlt heti egyeztetésen az iskolák tekintetében, de végül ugye mindegyiket elvetették, a végleges döntés pedig még nem ismert. Gábos Anna, az Orbán Balázs általános iskola igazgatója is egy-két dolgot közölt a hírportálokkal. Ezen kívül nekünk beleszólási lehetőségünk nem nagyon van. Mi annyit kértünk, hogy a lehető legjobban kerüljünk egy helyre, és a Bányait, valamint az Ucsakomot kizárjuk a lehetőségek közül, azokat nem fogadjuk el, mondta az igazgatónő. Ennyit tudott mondani, és várják az eredményt, hogy lássák az Oktatási Bizottság, mit lát jónak. A négy korábbi forgatókönyv közül számukra egyik sem volt megfelelő, ugyanis azok alapján az iskola elemista osztályait ugyanannyira szétszórták volna a következő tanévben is, mint az ideiben, és ezt nem szeretnék még egyszer. Egy sokrétű és hosszú távú probléma megoldásán dolgozik a munkacsoport, hiszen menet közben az is kiderült, hogy talán csak több év alatt oldódik meg az iskola épületének a helyzete, és ebben a megoldás keresési folyamatban eddig nem feltétlenül ők voltak a kedvezményezettek. Ezt a tapasztalatokat osztotta meg Gábos Anna. Olyan szülők vannak, hogy három gyereket visznek három felé a reggeli forgalomban, és ha egy édesanyja arra gondol, hogy 8-ra el kell érjen a munkába, és a kicsi gyerekeket még szét kell hordani, hát ez tényleg hatalmas nagy kihívás, és ezt csinálják mindent tűrve egy éve, a következő évet is sajnos valószínű, hogy valamilyen formában meg kell majd oldják. Reménykednek abban, hogy hamarosan vége lesz, a nagy trauma pedig akkor éri bennüket, amikor megtudták, hogy nemhogy nem ér véget, hanem folytatódik, és talán most még kilátástalanabb a helyzet, mint ahogy volt tavaly szeptemberben. Nagyon aggódik az igazgatónő a gyerekekért, a szülőkért, saját magukért, a saját iskolájukért. Civilizáltan várják, hogy milyen megoldást dolgoznak ki a problémára, és hogyha az kedvezőtlen lesz számukra, akkor nyilván ők is fognak lépni, tehát nem fogják elfogadni. A szülők, főleg az elemi tagozatos gyermekek szülei részéről pedig egész évben nagy volt a nyomás, de most már szó szerint pánikban vannak, és amint arról értesültek, ők is aláírásokat gyűjtöttek és petíciót indítottak, hogy visszautasítják azokat a körülményeket, amelyben egy évet lehúztak. Tehát tovább a szülők nem szeretnék ezt, ami volt idén. Most már igaz, hogy vakáció mai naptól kezdve, de szeptemberig nagyon-nagyon meg kell erőltesse mindenki magát, hogy egy jó forgatókönyvet dolgozzanak ki, és az iskolások, a diákok, a szülők, a pedagógusok, mindenki valamilyen formában elégedetten kezdje az új évet, az új tanévet szeptember 7-én. Vannak még részletek erről, még biztos fognak beszélni. A hírportálok is fognak írni, a polgármester is fog nyilatkozni, szóval kell követni a közösségi média felületeit. Én pedig hozom Jazzy és Calvin Harris legújabb dalát 2026-ból.

0: Megduplázódott a külföldiek száma. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szerződést hosszabbított Miklós Tamás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megduplázódott a külföldi dolgozók száma Hargita megyében. A bevándorlási hivatal munkatársai az év első 5 hónapjában több mint 100 tartózkodási engedélyt, valamint több mint 1300 munkavállalási engedélyt bocsátottak ki. 430-an a harmadik világországaiból érkezett állampolgárok voltak, a legtöbben összesen 103-an Nepálból jöttek. Összesen 106 tartózkodási engedélyt állítottak ki, ebből 102 ideiglenes, 4 pedig hosszú távú tartózkodásra szólt. Az év első 5 hónapjában Hargita megyében 1572 munkavállalási engedély iránti kérelmet regisztráltak, ezek közül 1311 engedélyt hagytak jóvá állandó vagy ideiglenes munkavállalók számára. Elkészült a Vestia kormányprogram tervezete, ami a Bolozsán kormányprogramjából inspirálódott, ám a hétvégén két nagy politikai párt vezetősége is arról tárgyal, hogy támogassa-e Adrián Vestia kormányát. Mind a liberális párt, mind pedig a szociáldemokrata párt a hétvégén dönthet ebben a kérdésben, amiben az RMDS már eldöntötte az álláspontját.
1: A régi koalíciót kellene újra visszaállítani, és egy transzparens, átlátható, világos politikai többséget kialakítani a kormány mögött. Nem értünk egyet azzal, hogy szélsőséges pártok az AUR, SOS, POT szavazataival kerüljön bárki is kormányra Romániába.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt szenátor. Az új kormány névsorának bemutatását hétfőre halasztották. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Haberstumpf villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet. Kora délután szabadtéri bábjátékkal kezdődik a rendezvény, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Miklós Tamás. A 33 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. A mikói falusi származású teremlabdarúgó 2013 óta játszik Udvarhelyen, csupán egy-egy szezont töltött Csíkszeredában és Veszprémben. Szerepelt a magyar és a román teremlabdarúgó válogatottban is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör második fordulóját játsszák a hétvégén. Ma este 10-től az Egyesült Államok Ausztrália összecsapást rendezik Seattle-ben, éjszaka 1 órától lesz a Skócia-Marokkó, 3:30-tól a Brazília-Haiti összecsapás. Holnap reggel 6 órától Törökország-Paraguay meccset rendeznek, szombaton este 8 órától lesz a Hollandia-Svédország, 11:00-től pedig a Németország-Elefántcsontpart mérkőzés. Ma délután és a hétvégén is tiszta égboltra, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
1: A jubileumi szuper hétvége szuper kedvezményekkel érkezik. Csak ezen a hétvégén a Lidl-ben a 120 g-os Pikok Cérna kolbász 5 lej 49 bani, a 250 g-os Bellarom Espresso bár őrölt kávé 2 vásárlása esetén darabonként 12 lej 24 bani, és a Hass avokádó darabja 3 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Kevesebb mint 2 hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Dua Lipa énekelt, Jason Derulo és Maroon 5 felvétele a folytatásban. A Sztár délután utolsó óráiban vagyunk, gyorsan megnézzük, hogy hány Celsius fok van jelenleg Székelyudvarán. 24 volt, és 25 van most jelenleg. Holnapra 27 fokot jeleznek a meteorológusok, és vasárnapra már 29-et, hétfőre pedig hétindítóként 30 Celsius fok lesz Székelyudvarhelyen, úgyhogy szépen berobbant a nyár hétvégére, és ha minden igaz, akkor jövő héten ez így is marad stabilan. 29-30 fok, látok 27-et is, de jó lesz ez. Június szépen búcsúzik el tőlünk, és jó, meleg, forró napokat fog hozni, ami kell is egyébként, mert ma nyitotta meg kapuit a városi strand, ha tehetitek, akkor már hétvégén látogassátok meg, és napozzatok egyet, csobbanjatok. Lifestyle, ezzel a dallal megyünk tovább, hozok majd magyar előadóktól is még az utolsó percekben dalokat.

Fél öt után vagyunk 3 perccel, hogyha belegondolunk, akkor 2 hét múlva kezdetét veszi Erdély legnagyobb magyar fesztiválja, mégpedig a Vibe Fesztivál. 2 hetünk maradt, hogy megvásároljuk a jegyeket és a belépőket, a bérleteket. Azaria, Inna, Jolkori, Ellen Volker, Massano, hát nagyon-nagyon sok fellépő lesz Európa minden tájáról igazából. A Maros part ismét be fog népesülni 3-4 napon keresztül. Na de mitől is lesz új az idei kiadása a fesztiválnak? Ez a nagy kérdés. A szervezők felmentenek mindenkit a Cashpointnál való sorbanállás alól. Ez már egy nagy szó. A fesztiválozóknak idéntől lehetőségük adódik a food udvarban, bároknál, illetve egyéb szolgáltatóknál bankkártyával fizetni, és természetesen továbbra is megmarad a karszalagos fizetés opcióként. Amit megírnak a szervezők, hogy a nehéz táskák helyett egy kényelmesebb és fesztiválbarát megoldás érkezik, amely szabad mozgás biztosít a koncertek és a programok során is. A Vibe bevezeti a csomagmegőrzőt, ahol biztonságban lehet majd elhelyezni a személyes tárgyakat, így egyszerre garantált a kényelem és a kikapcsolódás is. Ezek nagyon jó ötletek egyébként. Tavaly előtt is voltunk a Vibe Fesztiválon, és hiányzott a csomagmegőrző. Hiányoztak ezek az opciók, amiket most idéntől bevezetnek. Úgyhogy aki idén készül fesztiválozni, biztos vagyok benne, hogy csupa jó dolgokban lesz része. Már csak ez a csomagmegőrző is nagy segítség lehet, hogyha nincs szükségetek egy-két kellékre vagy ruházatra. A VIP részleg is többszintes építmény lesz, ahol mindkét színpadra rálátást nyernek az ott tartózkodók. Hát ez is jobb lesz, mint tavaly. Tavaly nem volt többszintes, tavaly csak egyszintes volt. Úgyhogy irigykedem a Vibe fesztiválozókra, mert idén úgy látom, hogy sokkal jobban meg lesz szervezve ez a fesztivál, mint tavaly. És hát nem maradhat ki az idei fesztiválról a 2026-os foci világbajnokság sem. Az is foci drukker lesz, aki azelőtt a les szabályát sem ismerte. Így a Vibe is kész minden focirajongót és érdeklődőt kielégíteni élő közvetítésekkel, valamint különböző vetítések is lesznek a fesztivál területén. És akkor feltevődik a kérdés, hogy kik a Vibe idei fellépői, legalábbis a magyarok közül. Hát elég színes palettával készül a magyar popzenei felhozatal, mégpedig a magyarországi pop és hip-hop legnépszerűbb előadói, köztük ott lesz Valmár, Dudló, Manuel, de jön Döndi Duó Rolival is, BSV és a Gang, itt lesz K. Kevin, Mihály Filuca, Belano, Pixa és Azaria, hát őt nem hagyhatjuk ki a listáról, talán most ő az egyik legsikeresebb magyar előadó, akinek a dalát most rögtön meg is hallgatjuk.

0: FM 108. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.
1: Mi?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
5: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
7: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
8: Fitfield. Az egészségért és a szépségért.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió.
11: Sztárrádió.
12: Ismerős dallamok. Egy hét múlva pedig szerintem már ezt a dalt együtt közösen énekeljük a főtéren a nagy színpad előtt, amikor a Bagosi Brothers Company meg fog örvendeztetni bennünket. Például a Vakita Kék című dalukkal is, mert hogy este 9-től egy hét múlva az Udvarhely Napok keretein belül sorra kerül a Bagosi koncert is, pénteken tehát a Városközpontban. De addig még zenélgettünk minden napra, minden délutánra ígértem egy Bagosi dalt, így fogunk hangolódni jövő hétvégére. Most viszont ezt a dalt választottam ki arra, hogy elköszönjek tőletek. Vakít a kék, hát vakítson a kék egész hétvégén, legyen az a kék az az égbolton, legyen az a medencében, a vízben, és mindenhol, ahol csak szeretnétek látni ezt a színt. Kívánok kellemes hétvégét mindenkinek, kitartást a munkához, jó pihenést, legközelebb pedig hétfőn fogunk találkozni, addig is minden jót, a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: Megduplázódott a külföldiek száma. Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szerződést hosszabbított Miklós Tamás. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Megduplázódott a külföldi dolgozók száma Hargita megyében. A bevándorlási hivatal munkatársai az év első 5 hónapjában több mint 100 tartózkodási engedélyt, valamint több mint 1300 munkavállalási engedélyt bocsátottak ki. 430-an a harmadik világországaiból érkezett állampolgárok voltak, a legtöbben, összesen 103-an Nepálból jöttek. Összesen 106 tartózkodási engedélyt állítottak ki, ebből 102 ideiglenes, 4 pedig hosszú távú tartózkodásra szólt. Az év első 5 hónapjában Hargita megyében 1572 munkavállalási engedély iránti kérelmet regisztráltak, ezek közül 1311 engedélyt hagytak jóvá állandó vagy ideiglenes munkavállalók számára. Elkészült a Vestia kormányprogram tervezete, ami a Bolozsán kormányprogramjából inspirálódott, ám a hétvégén két nagy politikai párt vezetősége is arról tárgyal, hogy támogassa-e Adrián Vestia kormányát. Mind a liberális párt, mind pedig a szociáldemokrata párt a hétvégén dönthet ebben a kérdésben, amiben az RMDSZ már eldöntötte az álláspontját.
1: A régi koalíciót kellene újra visszaállítani, és egy transzparens, átlátható, világos politikai többséget kialakítani a kormány mögött. Nem értünk egyet azzal, hogy a szélsőséges pártok az AUR, SOS, POT szavazataival kerüljön bárki is kormányra Romániába.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt szenátor. Az új kormány névsorának bemutatását hétfőre halasztották. Holnap tartják a múzeumok éjszakáját. A Haberstumpf villában és a múzeumkertben különböző korosztályoknak és érdeklődési köröknek kínálnak szombaton kézműves foglalkozásokat, ügyességi játékokat, interaktív tevékenységeket és jazzkoncertet. Kora délután szabadtéri bábjátékkal kezdődik a rendezvény, a teljes program megtalálható a múzeum Facebook oldalán. További egy évig a VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgója lesz Miklós Tamás. A 33 éves sportoló szerződés hosszabbítását ma jelentette be a Városi Sportklub. A mikói falusi származású teremlabdarúgó 2013 óta játszik Udvarhelyen, csupán egy-egy szezont töltött Csíkszeredában és Veszprémben. Szerepelt a magyar és a román teremlabdarúgó válogatottban is. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, a csoportkör második fordulóját játsszák a hétvégén. Ma este 10-től az Egyesült Államok Ausztrália összecsapást rendezik Seattle-ben, éjszaka 1 órától lesz a Skócia Marokkó, 3:30-tól a Brazília Haiti összecsapás. Holnap reggel 6 órától Törökország Paraguay meccset rendeznek, szombaton este 8 órától lesz a Hollandia Svédország, 11-től pedig a Németország elefántcsontpart mérkőzés. Ma délután és a hétvégén is tiszta égboltra, gyenge széljárásra, napsütésre számíthatunk térségünkben, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérséklet értékek 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: music.
1: Star reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefesztivál.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton. Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsaszín.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
2: Kevesebb mint két hét, és újra megnyitja kapuit Erdély legnagyobb magyar fesztiválja. Július 2-a és 5-e között érkezik a Vibe Fesztivál, ahol a line-up mostanra teljessé vált. Nézd meg a fellépő listát a Vibe Facebook és Instagram oldalán, vagy a hivatalos oldalon vibefestival.ro. Ha még nincs meg a jegyed, akkor most érdemes lépned, mert június 29-e után drágulnak a belépők. Ne maradj le a nyár egyik legnagyobb élményéről. Találkozzunk július 2-a és 5-e között a Marosparton.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír! A Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor,

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalá. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
5: Reklámot hallottak!
6: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: csillagok hangja.
1: Volt már kicsi nyár, de hosszú még a tél, a lelkemben így él a szerelem. Volt már kicsi szép, de az is nagyon

0: I like music. Star reklám.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés hősem megfáradt.
3: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
2: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
3: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
2: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barney válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.

Sőnél kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól, amikor nem volt bolt.